ékelet. Nemzetközi pályafutása nagyon fiatalon elindult, különösen híres, rendkívül intenzív és szenvedélyes előadásmódjáról.

Brahms hegedű versenyét játszotta Janin Janssen és a svéd rádiózenekar. A szólista repertoárján Bach, Beethoven, Brahms, Csajkovszki, Sibelius művei egyaránt megtalálhatók, de szívesen játszik kortárzenét is. A nagy tapsot ráadással köszönte meg, ez Bach C-dur szólószonátájának lárgótétele volt.

Bach C-dur szólószonátájának lárgó tételét játszotta Janin Jansen, akit különleges kapcsolat fűz a Stradivári hangszeréhez. Egyébként pályája során több legenda Stradivári hegedűn is játszott. Nagyon fontosnak tartja a kamara zenélést. A stockholmi koncerten ezután Strauss Itáliából című műve hangzott el.

Richard Strauss Itáliából című kompozícióját játszotta a svéd rádiózenekar vezényelt Antonio Pappano. Az Itáliából ugyan még nem szimfonikus költemény a szószoros értelmében, világos programjával mégis Strauss első nagy lépése a műfaj felé. Brahms E-dur intermezzóját játssza most Barry Douglas.

Barry Douglas játszotta Brahms Opus 116-os E-dur intermezzóját, a sorozat 1892-ben készült Brahms élete utolsó alkotói korszakában, a 7 tétel közül 4 capriccio és 3 intermezzo. Most hallgassuk meg Georg Philipp Telemann F-dur szonátáját.

Telemann F-dur szonátáját Méri Ütiger, Rainer Zipperling, Sabine Bauer és a Kölni Kamerát adta elő. Telemann egész életében éles szemmel követte környezetének változásait, az újításokra, az új stílus irányzatokra időskori műveiben is élénken reagált. Bachtól következik a G-dur fantázia.

Bach 572-es jegyzékszámú G-dur fantáziáját a Baseli Capricornus Consort szólaltatta meg, vezényelt Barczi Péter. Chopin boleróját játssza most Emil von Sauer, a német zongoraművész Hamburgban született, és az anyai ágról örökölte a zenei tehetséget, édesanyja volt első zongoratanára.

Chopin boleróját Emil von Sauer játszotta. Amikor Fischer Anni 1933-ban megnyerte a Liszt versenyt, az egyik zsűritag, Emil Sauer, hazautazott Bécsbe, mert nem értett egyet a döntéssel, ebből elég nagy botrány kerekedett akkor, és mint később kiderült, hát nem Sauernek volt igaza. 4 óra van.

Petko Stajnov 1896-ban Bulgáriában született, és 1977-ig élt. Szófiában tanult, a bolgár zene egyik legjelentősebb alakja volt. 5 éves korában egy betegség következtében elveszítette látását, de ez nem akadályozta meg abban, hogy kivételes zenei pályát fusson be. Szófia után Drezdában tanult, 1923-ban szerzett diplomát zongorai zeneszerzés szakon. A Mese című műve 1930-ban készült el, Stajnov egyik fontos darabja. Egy 5 tételes művet fogunk meghallgatni.

Petko Stajnov mese szimfonikus fittye hangzott el. Ebben a műben a komponista nem egyszerűen népdalokat idéz, hanem a bolgár folklór hangulatát, ritmikai világát alakítja át modern szimfonikus zenévé. Beethoven Opus 31-es Ez-dur úgynevezett Jó napot szonátája következik.

Beethoven ezdő szonátáját Zhang Zuo játszotta, egyébként az ő művész neve Ze. A pianista 1988-ban született Kínában, Shenzhenben, és 5 éves korában már Németországban tanult. Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre d'Or szonátáját halljuk.

Elizabeth Claude Jacquet de la Guerre des Dur szonátáját a Musica Fiorita együttes adta elő. Ez a komponista hölgy 14. Lajos hangszer készítőjének, organistájának lányaként olyan udvarban élt, ahol maga a király gondoskodott a tanítatásáról. Marcin Leopolita húsvéti miséjét halljuk.

Marcin Leopolit a húsvéti misét az Il Canto együttes adta elő. A szerzőnek mindössze egy miséje maradt fenn, feltételezem, hogy pont ezt hallottuk az elmúlt percekben. Egyébként a szerző Krakkóban, majd Lembergben élt, és nagyon nagy híre volt, de a művei megsemmisültek. Berlioztól következik a Waverly nyitány.

Berlioz Opus 1-es Vivaldi tányát a Pozsonyi Rádió zenekar adta elő. 1828-ban írt ezt a nyitányt a komponista, a cím Sir Walter Scott azonos című regényére utal, ami óriási hatással volt Berlioz romantikus képzeletére. Nadia Boulanger 3 darabja következik.

Nadia Boulanger három darabját Samuel Niederhauser és Denis Lenik szólaltatta meg. Fauré is nagyon híres pedagógus volt, az egyik leghíresebb tanítványát hívták Nadia Boulangernak, akinél viszont rengeteg amerikai zeneszerző tanult. Glinka nyitánya következik a Ruszlán és Ludmilla.

Mihály Glinka Ruszlán és Ludmilla című operájának nyitányát játszotta a Trondheimi Szimfonikus Zenekar, vezényel Arvid Engegor. Kedves hallgatóink, befejező muzsikánk ma a Jean-Baptiste Lully G-dur szonátája. Búcsúzom a hangmérnök Pap Sándor, valamint a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attilát hallották.

0: 6 óra. Híreink következnek.
1: Őrizetbe vették Sesztát Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Nyomoz az adóhivatala a Most vagy Soha című film ügyében. Egész héten kitart a napos, száraz idő. Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Őrizetbe vették Hankó Balázst, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát a tegnap délelőtti rendkívüli ülésén függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. Az ügyészség szerint miniszterként és a Nemzeti Kulturális Alap elnökeként részt vett az NKA vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak. Ezt megelőzően őrizetbe vették Sesztát Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozóügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át, de egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Magyar Péter kormányfő Facebook oldalán azt írta, a tisztítótűz művelet első komoly napjának végére két volt miniszter is a hatóságok kezén van. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke pedig úgy reagált, nem hagyják, hogy a tiszás önkényurak megtörjék a nemzeti oldal közösségét. Nyomozást rendelt el az adóhivatala Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Hozzátette, olyan legfőbb ügyészt keres, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésébe vetett közbizalom helyreállítására. Váradi Enikőt nevezte ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatójának az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a pályázók értékelése szakmai és vezetői szempontok alapján történt. Váradi Enikő több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. A tárcavezető közölte azt is, az új főigazgatótól egyebek mellett azt várják, hogy az intézmény munkatársaival együttműködve stabilizálja az intézet működését, erősítse a betegbiztonságot és a szakmai közösséget, valamint tegye magas színvonalúvá a betegellátást. Derült, napos, száraz idő várható. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Műsorajánló. Október 1-je a Zene Világnapja. Muzsikáló délután, játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Doknányi Ernő Zenei Központból, október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában Jelena Kotrubász operaszoprán életét és munkásságát idézzük fel.
2: A zene és a szöveg megértése során nagyon közel kerülhetünk egy-egy hőshöz. Mindig életre kell kelteni a karaktert, és meg kell győzni a közönséget arról, hogy annak ilyennek kell lennie.
0: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. A zene világnapja. Élő műsorok október 1-én 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Paddy Géza nevében is Szeidl Dénest hallják. Skóciába fogunk utazni a mai muzsikáló reggel első fél órájában, de előtte hallgassuk Luigi Boccherini menüettjét az E-dur vonós ötösből, ha a Liszt Ferenc Kamara zenekar játszik.

Luigi Boccherini menő egyét hallottuk az E-dur vonós ötösből, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott. Ígértem, hogy Skóciába utazunk, ebből mindjárt kitalálhatták, hogy Felix Mendelssohn Bartholdy harmadik skót szimfóniája következik, és hogyha már itt vagyunk, akkor ne csak Edinburgh-ban nézzünk szét, hanem menjünk kirándulni. Ugyanis Skóciában hát egyrészt gyönyörű a táj, megéri arrafele sétálgatni, és egyébként is ott külön hagyománya van a hegycsúcsok gyűjtésének. Van egy úgynevezett Munro lista, ide tartozik minden a 3000 lábnál, vagyis nagyjából 914 méternél magasabb skót hegy. Jelenleg 282 van belőlük, és sokan életcélként próbálják valamennyit megmászni, és ezt gyűjtik egy listába, ezt hívják Munro Beggingnek. A névadó Sir Hugh Munro maga sajnos sosem jutott végig a saját listáján. Az első teljesítő 1901-ben volt egy bizonyos Robertson tiszteletes, hát neki volt ideje, nem kellett elkérezkedni az asszonytól. Mendelssohn skót szimfóniájának fináléja következik, a Rotterdami Filharmonikus Zenekar játszik.

Felix Mendelssohn Bartholdy harmadik skót szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a Rotterdami Filharmonikus Zenekar játszott. Nehéz elképzelni, hogy ezt a szimfóniát már Itáliában fejezte be. Írta is Mendelssohn, hogy nehéz felidézni azt a zortájat a napsütötte Itáliában, hát ezt el tudjuk képzelni, de azért sikerült neki, mert szerintem mindannyian fel tudtuk idézni ezt a skót hangulatot, és hát megértem, hogy Mendelssohnt varázslatba ejtette a varázslatos táj, tényleg elképesztően jó ott kirándulni, jó ott lenni. Amikor ott voltam, akkor megdöbbentő volt ez a kirándulás kultúra, amit ott lehetett tapasztalni. Gyakorlatilag ez a Munro Begging, amit mondtam, az az ottani kék túra, csak sokkal nagyobb elkötelezettség kell hozzá. A különböző puboknak a falán ilyen térképek vannak, gyönyörű térképek, ahol ezeket a hegycsúcsokat mutatják. Hát tényleg nagyon érdekes és nagyon szép kultúra ez. Menjünk most egy picit Franciaországba, de még visszatérünk Skóciába, hiszen ehhez fog kapcsolódni majd a vers is, de most Johann Sebastian Bach D-moll francia szvítjének három tételét játsza Andrei Gavrilov.

Johann Sebastian Bach D-moll francia szvítjéből hallottunk három tételt, Andrei Gavrilov játszott zongorán. És hogyha már az előbb Skóciáról beszéltünk, és a skót túrázásról, akkor érdemes megjegyezni, hogy a skót hegyjárásnak van egy másik sajátos kultúrája is, ez a boti. Ezek többnyire távoli, egyszerű menekdékházak, gyakran régi pásztorházak vagy kunyhók, amelyeket a túrázók ingyen használhatnak. Úgy kell elképzelni, hogy megy az ember, és egyszer csak egy hegy mögül vagy egy kis szakadékban feltűnik egy apró házacska. Itt nincs foglalás, nincs víz, nincs villany, lényegében csak négy fal és egy tető, hát sokszor ez is elég, főleg, hogyha jön a vihar, márpedig most mindjárt jön a vihar. Rossini a Sevillai Borbé című operájából idézünk, a második felvonás részletét halljuk, ez a viharzene. A Budapesti Filharmonia Társaság zenekara játszik, vezényel Kóródi András.

0: Rossini a Sevillai Borbély című operájából szólt a viharzene a második felvonásból, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara játszott, Kóródi András vezényelt. És már is érkezett egy skót túratipp egy hallgatónktól, a Stevenson Way-t ajánlja, a Stevenson túrát. Több mint 500 kilométeren át lehet követni Robert Louis Stevenson Emberrablók című regényének hősét, David Belfort, Mull vidékétől egészen Edinburgh-ig, hát ez egy elképesztően gyönyörű túra lehet. Ugye, hát ez a Mull-sziget, ez tényleg csodálatos, nagy álmom, hogy ide is eljussak egyszer, és hát ott van a másik, a Skye-sziget, hát ezek azért nagy dolgok. Reméljük, hogy egyszer lesz lehetőség átélni. De most jöjjön a vers.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Robert Burns szerzeményeivel folytatjuk. Természetesen skót költőről van szó. Bánki Zsuzsa adja elő, Ha mennél hideg szélben kezdetű versét.
2: Ha mennél hideg szélben a réten át, a réten át, rád adnám kockás takaróm, öleljen át, öleljen át. S ha körül zúgna sorsvihar, rémségesen, rémségesen, szívemben volna házad, oszd meg velem, oszd meg velem. Volna köröttem zordvadon, sötét veszett, sötét veszett. Mennyország volna nékem az együtt veled, együtt veled, s ha volnék minden földura az ég alatt, koronám legszebb égköve, volnál magad, volnál magad.

Robin Burns szerzeményeit hallottuk, elsőként Bánki Zsuzsa szavalt, Ha mennél hidegszélben kezdetű verset hallottuk, majd jött egy dal, Oh My Love is Like a Red Red Rose, a The Kingsingers előadását hallottuk. Fájó szívvel, könnyes szemmel, de elhagyjuk Skóciát. Jöjjön Reinhold Glier, az első szimfónia második tételét halljuk, a szlovák filharmonikus zenekar játszik.

Reinhold Glier első szimfóniájának második tételét hallottuk, a szlovák filharmonikus zenekar játszott, vezényelt Stefan Günzenhauser. Mozart következik, a 298-as köhjegyzékszámú A-dur húval a négyesének egyik tétele. Egy darabig azt hitték, hogy a darab 1778-ban készült, mert valaki a kéziratra később ezt az évszámot írta, aztán rájöttek, hogy ez nem lehet, hiszen Mozart egy kicsit játszik a hallgatókkal, idézeteket rejtett el a darabban, és az idézetek azok későbbről származnak, mint 1778. Úgyhogy a tudósok most abban egyeztek meg, hogy ez nagyjából 1786 vége fele készülhetett. Nem is ez az érdekes, hanem például az, hogy az első tételben Franz Anton Hofmeister egyik dalát idézi. Hallgassuk ezt az első tételt. Szebényi János játszik fuvolán, Kis András hegedűn, Bársony László mély hegedűn, Botvai Károly gordonkán.

Wolfgang Amadeus Mozart A-dur fuvala négyesének első tételét hallottuk, Szebenyi János, Kis András, Bársony László és Botvai Károly előadásában. Maradunk az A-durnál, Dvorzsák A-dur szvitjéből szól a negyedik tétel, az Atlantai Szimfonikus Zenekar játszik.

Antonin Dvorák opusz 98-as Arthur Suite-jének negyedik tételét hallottuk, az Atlantai Szimfonikus Zenekar játszott, vezényelt Natalie Stutzmann. Farkassal zárjuk az órát, egy tradicionális francia dal következik, Farkast láttam címmel, Patricia Petitbon, Joël Grere és Pierre Amon előadását halljuk, kapaszkodjanak!

0: Lehet, hogyha farkast látnék, én is így énekelnék. Tradicionális francia dalt hallottunk Patricia Petitbon, Joël Grer és Pierre Amon előadásában. 7 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Őrizetbe vették Sesták Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Tüntető középiskolások és rendőrök csaptak össze Franciaországban. Derült, napos, száraz idő várható. Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Őrizetbe vették Hankó Balázst, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát a tegnap délelőtti rendkívüli ülésén függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. Ezt megelőzően őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szívek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át. Az országgyűlés tegnapi rendkívüli ülésén felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát is. Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint 2024-ben egy szórakozó helyen elvette az őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába dobta. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő leszögezte, pártokkal továbbra sem fog egyeztetni az ügyben. A Tisza már korábban jelezte, hogy nem támogatja Szatmári Zoltánt. A Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt a titkos szavazáson. Az ukrán elnök szerint már több mint 8000 észak-koreai katona állomásozik Oroszországban, és további 10000 érkezése várható. Volodymyr Zelenszkij közölte, az újabb kontingens tagjait jelenleg képzik ki a frontra vezénylés előtt, ezért korábban felszólította Dél-Koreát, hogy támogassa Ukrajna légvédelmét. Becslések szerint Fenyan már csaknem 15000 katonát küldött Moszkva támogatására, akiket főként a Kurszki térségben vetette. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa. 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyházfő egyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról beszélnek. Hangsúlyozta, meg kell találniuk a problémák megoldásának módját az értelmetlenné vált háborúk folytatása nélkül. Az időjárásról. Derült, napos, száraz idő várható. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 22 és 26, késő este 7 és 15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A többszörös Grammy-díjas Sir John Elliott Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
4: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. A Prolog következő adásában Georg Friedrich Händel Izrael Egyiptomban című két részes oratóriumának érdekességeit fürkészhetjük László Ferenc értő segítségével.
5: Függetlenül attól, hogy magasztos vagy hátborzongató a téma, a járványok ábrázolása Händelnél mindig szórakoztató.
1: Prológ. Izgalmas információk az oratórium előtt ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Klub összeállításában Borbély Mihály Visszanéztem félutamból című tavaly megjelent szólóalbumát mutatjuk be. A multi-instrumentalista művész improvizációja során szoprán, alt és tenor szaxofont, fujarát, tilinkót, kettős furuját, furuját, kavalt, tárogatót, klarinétot és basszus klarinétot is használ. Így formálódik játékán keresztül a kortárs etnojazz. Borbély Mihály lemeze az Éjszakai Jazz Klubban. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Ünnepeljük együtt a Zene Világnapját. Élőben szól a muzsikáló délután az Óbudai Társaskörből. Az esti koncert és a klasszikus és jazz pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Emlékezzünk a zene legnagyobb alakjaira, töltődjünk varázslatos muzsikákkal. Tartsanak velünk október 1-én, 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Továbbra is lendületes kedreggelt, békés ébredést, kellemes készülődést és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Paddy Géza, a mikrofonnál továbbra is Szejlő Dénes. Chopin következik, az Ázdúr hősi polonész szól, Szilasi Alex játszik zongorán.

Chopin Ázdúr hősi polonézét hallottuk, Szilasi Alex játszott zongorán. Népszerű gondolatkísérlet az, hogyha lehetne, ha nem lennének anyagi, illetve földrajzi akadályok, akkor hova költöznénk? Sőt, kikkel költöznénk oda, ahova költöznénk? Engem mindig is érdekeltek a különböző lakóközösségek, főleg, hogyha ehhez társult valami alkotás, mondjuk egy alkotói lakóközösség. Na most Chopinnek volt valami hasonlóban része. 1842-ben ugyanis Párizs egyik művészekkel teli negyedébe az úgynevezett új Aténba költözött. George Sand is itt bérelt lakást, no, nem Chopinnel együtt, hanem ugyanabban az épület együttesben. Ez mondjuk felvett kérdéseket, de ne is ezen ragadjunk le, hanem azon, hogy néhány percnyi sétára ott állt a Richefer festőháza, amelynek péntekesi szalonjai a korabeli Párizs hírességeit vonzották, mint például Liszt Ferenc, Delacroix, George Sand, Dickens, és még sorolhatnánk. Szóval akár azt is lehetne mondani, hogy szinte egyetlen városnegyedben sűrűsödött össze fél Európa romantikája, vagy romantika fél Európája, ahogy jobban tetszik. Most azonban Albinoni következik, remélem ez is tetszik, az F-dur koncertó első tételét halljuk.

Tommaso Albinoni F-dur koncertójának első tételét hallottuk a venetói szólisták előadásában. Most Beethoven következik, és hogyha az előbb már a lakásügyekről, illetve az ilyen lakóközösségekről beszéltünk, akkor hadd idézzek egy hallgatói üzenetet. Azt írja nekünk a kedves hallgató, hogy egy ilyen kommunában egy darabig tudna élni, és úgy érzem, hogy itt az egy darabigon van a hangsúly. Hát igen, nem véletlen, hogy ezek általában ilyen gondolatkísérletek maradnak, és nem vállalják be az emberek, hogy hosszú ideig összeköltözzenek az alkotótársukkal. Hát végül is ez nem házasság, hanem közös alkotás, vagy közös érdeklődési kör, ami nem jelenti azt, hogy a másik tiszteletben tudja tartani, hogy nem tudom, ne egye meg az egyik a másik jogkurtját. De hogyha már Beethoven következik, akkor említsük meg, hogy neki hát több mindennel nehézségei adódtak, például a lakásügyeivel is. 1804-ben Bécsben kibérelt egy lakást, de nem sokkal később, inkább barátjához, Stefan von Breuninghoz költözött. Csak hogy a régi albérletét elfelejtette felmondani, így egyszerre két helyen kellett lakbért fizetnie. Ezt a kellemetlen helyzetet Beethoven úgy próbálta megoldani, hogy összeveszett barátjával, így még tőle is el kellett költöznie. Természetesen ez hirtelen felindulásban történt, úgyhogy levélben elnézést kért tőle. Innen tudunk az egész esetről. Mi a tanulság? Nem tudom. Ne fizessünk egyszerre két lakbért. A 8. szimfónia 3. tétele következik.

Ludwig van Beethoven 8. szimfóniájának 3. tételét hallottuk, a Dél-Német Rádió szimfonikus zenekara játszott, Roger Norrington vezényelt. Popper Dávid nocturne következik, az ifjabb Mező László játszik Gordonkán, Farkas Gábor zongorán.

0: Popper Dávid nocturnjét hallottuk, ifjabb Mező László játszott Gordonkán, Farkas Gábor zongorán. 8:01.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A Bartók Rádió díjai közül Babos Jazz előadói díjban részesült idén Borbély Mihály Kossuth díjas fúvós hangszeres, tegnap ünnepelte 70. születésnapját, Isten éltesse sokáig a sokoldalú művészt. Ma este 7 órakor kezdődik az ünnepi koncertje, a vendégekről és a helyszínről is kérdezte őt Fellegi Lénárt, de először is az iránt érdeklődött, hogy ez-e a hivatalos születésnapi koncertje.
2: Tulajdonképpen igen, februárban volt egy hangverseny, aminek ez volt szintén az apropója a MÜPA-ban, a Fesztiválszínházban, a jazz sorozat keretében, és most ez a Zeneakadémia, ami második otthonom, hisz itt is tanultam valamikor, illetve a jazz tanszak, amikor még oda jártam, még nem oda tartozott, de hát aztán nagyon hamarosan a főiskolához, illetve a Zeneakadémiához társult. Tehát ilyen értelemben 44-5 éve meghatározó helyszíne az életemnek, akár mint ugye egykori növendék, aztán pedig mint tanár, és amikor Bacsó Kristóf javasolta, hogy az a sorozat, amit a Zeneakadémia kínált, ugye van egy sorozat, amelynek keretében jazzkoncertek vannak, kérdezte Kristóf, hogy van-e kedvem ehhez a fajta koncerthez, és mondtam, hogy igen, és rögtön be is ugrott az az ötlet, hogy akkor legyen egy olyan koncert a sokféle irányultságú zenei tevékenységemben, legyen egy olyan fókuszú koncert, amely a zeneakadémiai múltamra, jelenemre összpontosít. Ez azt jelenti, hogy volt tanítványok lesznek, kollégák, illetve olyanok, akik tanítványaim esetleg nem voltak, de szintén szorosan kötődnek. Mondom is a vendégeket, mert tényleg nehéz volt kiválasztani, és annyi ragyogó kollégám és volt növendékem is van. A szaxofonra összpontosítunk, Ávéd János, Bacsó Kristóf és Dres Mihály, illetve Elek István, aki ma is szaxofon tanári kollégám. Ugye Ávéd János és Bacsó Kristóf egykori növendékeim, Kristóf ma már a tanszékvezető, és nagyon szép zenei és emberi pillanatok jutnak eszembe valamennyiükről. Ugye Dres Mihály régi harcos társam, aki egyébként előttem járt a jazz tanszékre, és ugye közös zenekarunk is van, nyilvánvaló volt, hogy ő nem kihagyható ebből a névsorból, és örülök, hogy ő is el tudta vállalni a felkérést. Tulajdonképpen házigazda ritmus szekciója Borbély műhely tagjai lesznek, Gészabó Hunor a doboknál, Sáron zongorán, illetve egy-két számba ő dobolni is fog, és Horváth Balázs lesz a bőgön, de hát az nem jelenti azt, hogy zongoristák, akikkel szoros kapcsolatom van, ne lennének majd vendégek. Binder Károly teljesen természetes, ő régi barátom, nagyon sok lemezt csináltunk együtt, és egyébként ő volt korábban a tanszékvezető is, és természetesen Szabó Dániel is ott lesz, aki régen a zenekarom tagja volt több mint 10 évig, és hát egy különleges hangszer is lesz, ami persze manapság már nem olyan különleges, a cimbalom, Lukács Miklós. Ő az egyetlen kakukktojás, hisz cimbalmon nem lehet még végezni a jazz tanszakon, de hát ő is nagyon szorosan kötődik, ő is itt végzett klasszikus cimbalmon, de már abban az időben is nagyon sokoldalú volt. És még egy javaslatom volt, és Kristóf örült is ennek, hogy növendékeim is szerepeljenek, mégpedig egy darabot írok számukra, tehát ez egy tulajdonképpen egy, most azt nem merem mondani, hogy ősbemutató, mert régebbi darabjaimból csinálok egy új verziót, ráadásul ugye 7 fúvos lesz, azért nem mondom, hogy 7 szaxofonos, mert lesz hangszerelésbe klarinét és basszus klarinét is, különleges hangszínek fognak megjelenni, tehát a jelenlegi aktív szaxofonos növendékek is fel fognak lépni. Hát ők, akik majd viszik tovább a zászlót és azt a fajta szellemiséget, ami azt hiszem fontos a tanári hivatásban.

Borbé Mihály kvartettet hallottuk, ez volt a Se baj, rózsám, Borbé Mihály, Tálas Áron, Horváth Balázs és Baló István előadását hallottuk, tehát ma este lesz a Borbé Mihály 70 a Zeneakadémia Solti termében 19 órakor. Egy hallgató írja, hogy szuper koncert lesz így egyben. Teljesen egyetértek, még akkor is, hogyha egybe írtam, mert tényleg ezt így egybe kell mondani, hogy szuper koncert lesz. Azért beszéltem ennyit, mert egy huszárvágás következik. Haydn-nel folytatjuk, az Évszakok című oratóriumból szól az ősz kórus tétele, ez a Szüreti kórus.

0: József Haydn évszakok című oratóriumából szólt az ősz kórustétele, ez volt a Szüreti Kórus, a Swiss Romand énekkart, illetve a Luzanni Pro Art kórust, valamint a Luzanni Kamarazenekart Armin Jordan vezényelte. Ismét egy interjú következik, ma este 7:30-kor kezdődik a páratlan improvizációs készségéről is híres Wayne Marshall brit orgonaművész hangversenye a MIPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. A zongoristaként és karmesterként is aktív művészt még Budapestre érkezése előtt kérdezte ifja Bazsinka József kollégám.
1: You already performed at MIPA 4 years ago.
2: 4 évvel ezelőtt már fellépett a MIPA-ban. Mire emlékszik arról a koncertről, és milyen érzés visszatérni ehhez a nagyszerű orgonához?
3: Nagyon tisztán emlékszem rá. Az az orgona tényleg rendkívül jó hangszer, és maga a terem is csodálatos. Nagyon szeretem az ottani légkört. Lelkes közönség jár oda, amely igazán értékeli az orgona zenét, úgyhogy öröm ilyen hallgatóságnak játszani.
1: You are opening the concert with an improvisation and a Hungarian folk song.
2: A koncertet egy magyar népdalra épülő improvizációval kezdi. Melyik dalt választotta és miért éppen azt?
4: No idea which improvisation, which song it's going to be. I mean, the whole point about improvisation is that it's.
3: Fogalmam sincs, melyik dallam lesz az, hiszen éppen ez az improvizáció lényege. Minden ott abban a pillanatban születik meg. Az ember soha nem játssza el kétszer ugyanazt a darabot. Én csak annyit szeretnék, hogy László adjon nekem egy témát, én pedig majd eljátszom. Előre egyáltalán nem akarom ismerni, hiszen éppen ez az improvizáció lényege, nem igaz? A spontán zenélés. Szerintem ennek így kell történnie.
1: When you sit down to improvise, how much do you plan in advance?
2: Amikor leül improvizálni, mennyit tervez meg előre is? Mennyi születik spontán az adott pillanatban?
4: No planning, just get on with it.
3: Semmit nem tervezek, egyszerűen nekivágok.
1: The program includes Bach's famous toccata and fugue in D minor with.
2: A műsorban szerepel Bach híres D-moll toccata és fúgája, de a műsorlapon Bach neve mellett az öné is feltűnik. Miben különbözik az ön változata az eredetitől?
3: Természetesen Bach eredeti művét játszom, de a fúga végén van egy kis kadenciaszerű rész, és annál a pontnál egyszerűen elszabadulok, és a magam útját járom tovább. Ez olyan, mint egy saját kadencia.
1: And one of the major works in the program is Liszt's Ad nos Fantasia and Fugue.
2: A műsor egyik nagyszabású darabja Liszt Ad nos Fantasiája és Fúgája. Miért ezt a művet választotta, és mit jelent önnek?
4: Liszt, of course, being a Hungarian composer, this is his magnum opus as far as I'm concerned, it's an organ composition.
3: Liszt természetesen magyar zeneszerző, és ami az orgonaműveit illeti, számomra ez az ő Magnus Opusa. Csodálatos darab. Én tulajdonképpen egy hatalmas háromtételes zenekari szimfóniaként gondolok rá, csak éppen az egész egyetlen összefüggő tételbe sűrűsödik. Nagyon eredeti mű, rendkívüli orgona kell hozzá, valamint különleges megközelítés is. Játék közben a zenekari hangzásra gondolok, de van benne improvizatív jelleg is, és ez nagyon fontos benne. Az egésznek haladnia kell előre. Ebben a darabban egyáltalán nem időzöm el, tényleg lendületbe hozom. Budapesten eljátszani pedig szerintem különösen jelentős dolog.
1: Also in the first part there is two very important piece by Olivier Messiaen.
2: Az első részben Olivier Messiaen két nagyon fontos műve is elhangzik. Messiaen maga is orgonista volt és rengeteg művet komponált a hangszerre. Mit jelent önnek Messiaen zenéje?
4: Well, Messiaen first of all has his only voice as a composer, and his music reflects that. And I.
3: Messiaennek mindenek előtt teljesen saját, egyéni zeneszerzői hangja volt, és ez egyértelműen tükröződik a zenében. Nagyon szeretem a harmónia világát. Emlékszem, még iskolás fiú voltam, amikor először hallottam a Turangalila szimfóniát. Tulajdonképpen ez volt az első Messiaen mű, amellyel találkoztam. És természetesen ez vezetett ahhoz, hogy szinte mindent felfedezek, amit csak írt, nem csak a zenekari, hanem az orgona műveit is. Az örömújongások, a mennybe menetel harmadik tétel, szerintem rendkívül izgalmas darab. Nagyon drámai, már az a három akkord is, amellyel elkezdődik. Bizonyos értelemben az egész olyan, mint egy hatalmas improvizáció. Az O Sacrum Convivium esetében pedig tulajdonképpen nem teszek mást, mint az eredeti vokális partitúrát ültetem át orgonára. Ennyi az egész.
1: And another kind of focus of the program, Gershwin's music.
2: A műsor másik hangsúlyos pontja Gershwin zenéje. Mi az, amit ennyire szeret benne, és mely dallamaira épít majd a koncert végén hallható improvizációban?
4: Gershwin's music I mean, I've been familiar with since I was about 8 years old when I heard the piano concerto for the first time.
3: Gershwin zenéjét körülbelül 8 éves korom óta ismerem, akkor hallottam először a zongora versenyét. És Liszthez hasonlóan az ő zenéje is óriási hatást tett rám. Ez vezetett ahhoz, hogy egyre jobban megszeressem, később pedig elkezdjek improvizálni is egyes témáira, de megint csak azt mondhatom, fogalmam sincs, mely témákra fogok improvizálni, amikor elérkezünk a koncerthez. Ezt sem tervezem meg. Egyszerűen abban a pillanatban döntöm majd el, hogy ez vagy az lesz. Maga az improvizáció pedig ott és akkor fog megszületni, hiszen éppen ez az improvizáció lényege. Minden spontán, a helyszínen történik, mindenféle előkészület nélkül. Ettől olyan szórakoztató.
1: You regularly perform not just as an organist, but
2: rendszeresen fellép nem csak organistaként, hanem zongoristaként és karmesterként is. Melyik szerepben érzi a legnagyobb szabadságot? Nekem most az az érzésem, hogy talán organistaként, de ön mit gondol erről?
3: Igen, talán valóban organistaként, mert akkor csak én vagyok. Amikor zenekart vezényelek, természetesen a muzsikusoknak is nagy szabadságot adok, de közben 70-80 zenésszel dolgozom egyszerre. Nagyon is számítanak rám abban, hogy megadjam vagy megmutassam nekik, amire szükségük van. Előadóként viszont teljesen a magam ura vagyok, és azt tehetem, amit akarok. Azt hiszem, ezt élvezem benne a legjobban, hogy teljesen szabadon, egyszerűen önmagam lehetek.

Handel Xerxes című operájából szólt a híres Largo, Placido Domingo énekelt. A hírek előtt még Rameau Amos Vitjének első tételét halljuk, Gilbert Roland játszik Csámmallón.

0: Rameau Amors fütyéből szólt az első tétel, ez volt a Prelude, Gilbert Roland játszott csemballón. Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, mindjárt jön a kinyerma, és a rejtvény a következő órában, most 8 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Őrizetbe vették Sesztát Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Tüntető középiskolások és rendőrök csaptak össze Franciaországban. Derült száraz idő várható. Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Őrizetbe vették Hankó Balázst, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát a tegnap délelőtti rendkívüli ülésén függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. A volt minisztert Kecskemétre vitték, hogy ott folytassák le a gyanúsítotti kihallgatását. A Hír TV információi szerint a fideszes képviselő mellett Hankó Balázs korábbi államtitkárát, Varga Bajusz Veronikát is előállították. Ezt megelőzően őrizetbe vették Sesztát Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át. Az országgyűlés tegnapi rendkívüli ülésén felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát is. Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint 2024-ben egy szórakozó helyen elvette egy őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába dobta. Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások. Az országszerte mintegy 180 intézményt érintő megmozdulásokon rendőrök, pedagógusok és diákok is megsérültek, több mint 160 embert őrizetbe vettek. A tiltakozók a tanárhiány, a leromlott oktatási körülmények, a mobiltelefon használat korlátozása és a menzán felszolgált ételek minősége miatt szerveztek blokádokat. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZJA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Ma van az élelmiszer pazarlás elleni világnap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer hulladék csökkentésére és a környezet tudatosságra. Az ENSZ felmérései szerint a földön termelt élelmiszerek 1/3 minden évben kárba vész, miközben csaknem 1 milliárdan éheznek világszerte. Idehaza a Nébih idén is meghirdette az élelmiszer pazarlás elleni kezdeményezését, az akcióhoz több nagy áruházlánc is csatlakozott. A szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoriságára, illetve a lehetséges megelőzési módszerekre hívják fel a figyelmet ma a Szívvilágnapján. A kezdeményezés részeként szervezett vérnyomás és koleszterin szintmérést tartanak, valamint a szívet kímélő egészséges életmód fontosságára hívják fel a figyelmet. Magyarországon évente mintegy 30 ezer ember hal meg szív- és érrendszeri problémák miatt. A kardiovaszkuláris megbetegedések az egyik leggyakoribb haláloknak számítanak hazánkban. Derült, napos, száraz idő várható. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is. 8 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmester versenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n. Opera, operett, chanson, Bartók, Ravel és Brahms művei, különböző zenei világok, amelyek egyetlen koncerten válnak harmonikus egységgé. Miklósa Erika, Kállai Ernő és a Sárközi Kollektív egy színpadon találkozik az MVM Classic & Club sorozat Tűz és Lélek című koncertjén október 3-án a Pesti Vigadóban. mvmclassicclub.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Október 1-e a Zene Világnapja. Muzsikáló délután, játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Doknányi Ernő Zenei Központból, október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában Jelena Kotrubász operaszoprán életét és munkásságát idézzük fel.
4: A zene és a szöveg megértése során nagyon közel kerülhetünk egy-egy hőshöz. Mindig életre kell kelteni a karaktert, és meg kell győzni a közönséget arról, hogy annak ilyennek kell lennie.
1: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Október 1-e a Zene Világnapja. Muzsikáló délután, játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Doknányi Ernő Zenei Központból, október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra múlt 7 perccel.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Szejdl Dénes. Aki válaszol?
5: Solti Kálmán.
0: Üdvözlöm a kedves játékosunkat, hallgatónkat. Mondom, miért érdemes játszani. Hát egyrészt a játék öröméért, és ezért az érdekes kérdésekért, amit hamarosan hallani fogunk, de azért vannak tárgynyeremények is, hogyha három kérdésre jó válaszol, akkor két CD-t postázunk. Elsőként a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Kodály műveket játszik, és a Pannon Filharmonikusok Beethoven lemeze is itt van. Azonban, hogyha a negyedik kérdésre is jó válaszol, akkor pedig a Magyar Rádió gyermekkórusának lemezét nyeri Igó Lenketész Gabriela és Reményi János vezényel.
5: Jaj, de jó.
0: Örülök, hogyha tetszik, és remélem, hogy tetszeni fognak a kérdések is. Csoda gyerekekkel fogunk foglalkozni. Vannak tehetségek ugyanis, amelyek egészen fiatal korban fellobbannak. Ezekkel a feltörekvő tehetségekkel fogunk foglalkozni. Négy kérdés, négy csodagyerek és négy mű, amely felnőtt művészeket is megpróbál, de ez a négy gyermek teljes természetességgel tűzte őket repertoárra. Az első csodagyerek Clara Wieck, aki mindössze 9 évesen debütált a Lipcsei Gewandhausban, és a Hihetünk a leveleinek ekkorra már megtanult egy nagyszerű zongora versenyt. A hang nem ez dur, a kérdés az, hogy ki a zeneszerző.

0: Tehát a kérdés az, hogy ki lehet a zeneszerző?
1: Wolfgang Amadeus Mozart, és ez a Mozart Erzsébet zongora versenye.
0: Így igaz, könyvi jegyzékszám a 449, ennek is az első tételét hallottuk, a szólista Maria João Pires volt, a bécsi filharmonikusok játszottak, Claudio Abbado vezényelt. És szintén játszott Mozartot az a fiatal tehetség, aki alig 10 évesen mutatkozott be Párizsban. A kis Camille-ről van szó, Camille Saint-Saëns-ról. Műsorán emellett egy másik bécsi klasszikus szerző koncertúja is szerepelt, és állítólag azt is felajánlotta, hogy ennek a mesternek bármelyik szonátáját is eljátsza. Mindezt fejből. Hallgassunk bele a C-moll koncertóba, amit Saint-Saëns játszott, és a kérdés ismét, ki a zeneszerző?

0: kérdés tehát az, hogy ki a zeneszerző?
1: Ludwig von Beethoven, és ez a C-moll zongora verseny.
0: Így igaz, annak is a harmadik tétele, Alfred Brendel volt a szólista, a Chicagói szimfonikus zenekar játszott. Gratulálok, két kérdése már jól válaszolt, nézzük a harmadik kérdést, és most kanyarodjunk vissza Lipcsébe, hogy elkísérjünk egy fiatal magyar hegedűs tehetséget, Joachim Józsefet. Mindössze 12 éves volt, amikor a városba érkezett. Egy a városban élő zeneszerző vette a szárnyai alá, és szervezte meg debütálását a lipcsei Gewandhausban, majd mutatta be a tehetséges fiút Londonban. A patronus egyik művét halljuk most, amelyet még akkor komponált, amikor ő meg a volt csodagyerek. A kérdés az, hogy ki volt Joachim pártfogója?

0: A kérdésünk tehát az, hogy ki lehetett Joachim József pártfogója?
1: Félix Mendelssohn Bartholdy, és ezt a hegedű versenyt, amit most hallod, ez a D-moll hegedű verseny, ezt 13 évesen komponálta.
0: Igen, így igaz, a harmadik tétel szólt. Gidon Krémer volt a szólista, az Orpheus Kamara zenekar játszott. Gratulálok, 3 kérdése jól válaszolt, és jól mondta, hogy a D-moll hegedű verseny részletét hallottuk, de ugye van egy másik, az E-moll hangnemű hegedű verseny is Mendelssohnnak. Ez ugye a szóló hegedű irodalom egyik emblematikus műve.
1: Egyik állandóan, igen.
0: És hát nem egy fiatal tehetség éppen ezzel a művel lépett először a nagy közönség elé. Az utolsó kérdésben egy olyan hegedű művész neve a kérdés, aki nem ezzel a művel indította nyilvános szólista karrierjét. Segítségül adjuk hozzá az utolsó zenei idézetet. A kérdés tehát így szól, melyik hegedű művész nem Mendelssohn E-moll koncertójával debütált. Mondok 3 nevet, A. Jascha Heifetz, B. Niccolò Paganini, C. Yehudi Menuhin. Tehát A. Jascha Heifetz, B. Niccolò Paganini és C. Yehudi Menuhin.

0: A kérdésünk tehát az, hogy melyik hegedűművész nem Mendelssohn émol koncertójával debütált?
1: Niccolò Paganini, aki 11 éves korában, de nyilván azért nem léphetett föl Mendelssohn művével, mert még akkor Mendelssohn nem élt.
0: Igen, igen. Igen, itt volt elrejtve a csavar a kérdésben. Nagyszerűen válaszolt, így igaz, Paganini volt a helyes megfejtés, egyébként a 24 Caprice-ból szólt a 16. a G-moll hangnemű, Michael Rabin játszott hegedűn. Tehetségekkel foglalkoztunk a mai kinyermában, és hát nem csak a zenetörténetben vannak tehetségek, hanem a kinyermákban is. Solti Kálmán volt a mai tehetségünk, aki 4 kérdésre nagyszerűen válaszolt. Gratulálok, köszönöm szépen, hogy velünk játszott.
1: Én is köszönöm, és szép napot kívánok mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk. Rengeteg hegedű versenybe belehallgattunk, de nem hallgattuk őket végig. Most se fogjuk végighallgatni, de legalább az első tételt meghallgatjuk. Wolfgang Amadeus Mozart B-dur hegedű versenyéből, Wilde Franga szólista.

Mozart 207-es köhűjegyzék számú B-dur hegedű versenyének első tételét hallottuk, Wilde Frank volt a szólista, az Arcangelo játszott, Jonathan Cohen vezényelt. Fritz Kreisler egyik műve következik, aki rengeteg átiratot készített, de most akasztják a hóhért, hiszen a kisbécsi induló átiratát halljuk, trombita zongora felállásban. Zinettin Kelzett, a szólista Catherine Stott játszik zongorán.

Fritz Kreisler kisbécsi indulóját hallottuk, Tina Tinkhelyzet játszott trombitán, Catherine Stott zangorán. Bach D-dur zenekari szvittjéből szól a negyedik tétel, a felvilágosodás korának zenekara előadását halljuk, vezényel Franz Brüggen.

Bach 1069-es BV Faust számú D-dur zenekari szvittjének negyedik tételét hallottuk, a felvilágosodás korának zenekara játszott, Franz Brüggen vezényelt. Mindjárt jön a játék, előtte azonban Wagnert hallgatunk, a Nürnbergi mesterdalnokokból szól, versenydal, a harmadik felvonásból Siegfried Jeruzsálem énekel.

0: Wagner a Nürnbergi Mesterdalnokok című operájából szólt versenydal a harmadik felvonásból Siegfried Jeruzsálem énekelt a Müncheni Rádió szimfonikus zenekara játszott. Játék következik.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Három koncertre lehet páros belépőt nyerni. Szeptember 29-én, tehát ma este 6 órakor a Kult 7 galériában lesz a Fesztivál Kvartett hangversenye. Iván Timmel, Molnár Noémi, Juhász Barna és Szabó Péter lép fel, Haydn, Schubert, Gardel és Piazzolla műveket játszanak. Holnap este 7:30 Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben a Műpában lesz a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenye, Héja Domonkos vezénnyel, Stravinsky, Petruska és Rachmaninov harangok kantátája hangzik el. Október 1-én csütörtökön pedig 19:00 a Magyar Zeneháza előadó termében lesz cimbalomszalon, itt mindig két jeles cimbalom művész lép föl, Solymosi Vince és Vadász Károly előadását lehet meghallgatni. Ezek tehát a választható nyeremények, és a mai játékunk, a mai kérdésünk egy évfordulóhoz kapcsolódik, úgy tartják, hogy ezen a napon született Miguel de Cervantes író 1547-ben. A kérdésünk a legismertebb művéhez, a Don Quixote-hoz kapcsolódik, és így szól: Richard Strauss feldolgozásában melyik hangszer testesíti meg Don Quixote-t? 0630-30-30-160 az SMS számunk, muzsikálóreggel@radio.hu az e-mail címünk. Tehát Richard Strauss feldolgozásában melyik hangszer testesíti meg Don Quixote-t? Jó játékot kívánok!

És itt folytatódna még Don Quijote kalandja, de eddig hallgattuk a részletet, Richard Strauss művében művét hallottuk, annak részletét a Magyar Állami Hangversenyzenekar játszott, Perényi Miklós volt az egyik szólista, és Bársony László pedig a másik szólista. Ebből már kvázi ki is lehet találni a helyes megfejtést. Ugye azt kérdeztük, hogy Richard Strauss feldolgozásában melyik hangszer testesíti meg Don Quijote-t. A helyes megfejtés a cselló volt, hamarosan mondom a szerencsés nyerteseket, addig is Paganinit hallgatunk, a negyedik Capriccióból James Ince játszik hegedűn.

Paganini szerzeményét hallottuk, ez volt a negyedik Caprice, James Ains játszott hegedűn. Még tartozom a szerencsés nyertesek neveivel, Petőni Nyikes Mária, Elmer István és Víg Éva. Ők a szerencsés három nyertes, gratulálunk nekik és mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött. Köszönjük, hogy ilyen sokan játszottak. Mendelssohn zenéje szól, zárásképp itt a mai muzsikáló reggelben, Szent Ivániai Álom című műből szól a Scherzo, a Magyar Állami Hangversenyzenekar játszik, Fischer Ádám vezényel.

0: Elhangzott Félix Mendelssohn Bartholdy Szent Ivánéi álom Scherzo. A Magyar Állami Hangversenyzenekar játszott, Fischer Ádám vezényelt. Kedves hallgatóink, én most a kollégáim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Paddy Géza nevében is búcsúzom. További jó rádiózást kívánok. Vigyázzanak egymásra és magukra, Szejdül Dénest hallották. Pontosan 9 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Őrizetbe vették Sesztát Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Ismét orosz dróntámadás érte Kijevet. Derült idő várható. Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofon

0: Nál Polyák Adrien. Őrizetbe vették Hankó Balást, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát tegnap délelőtti rendkívüli ülésén függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. A volt minisztert Kecskemétre vitték, hogy ott folytassák le a gyanúsítotti kihallgatását. A Hír TV információi szerint a fideszes képviselő mellett Hankó Balázs korábbi államtitkárát, Varga Bajusz Veronikát is előállították. Ezt megelőzően őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át. Az országgyűlés tegnapi rendkívüli ülésén felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát is. Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint 2024-ben egy szórakozó helyen elvette az őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába dobta. A bizottsági tagok csak a képviselő érintettségét vizsgálják, valamint azt, hogy a mentelmi jog felfüggesztésének indítványozása törvényesen jogosult szervtől érkezik-e, mondta el a Parlament Mentelmi Bizottságának Tiszás elnöke a Felkelő című műsorban. Sasi Nagy Edit hozzátette, a gyakorlat szerint magánvádas ügyben a mentelmi jog fenntartását, míg közvádas ügyben annak kiadását javasolják, de előfordul, hogy ezektől a főszabályoktól eltérnek. A politikus arról is beszélt, a Tisza frakció tagjai még nem tárgyalták a miniszterelnök indítványát, hogy közvádas ügyekben töröljék el a képviselők mentelmi jogát. Ismét nagyszabású orosz rakéta és drón támadás érte hajnalban Kijevet. Az ukrán fővárosban több lakóépület megrongálódott, és egy oktatási intézményben is károk keletkeztek. Odesszában infrastrukturális létesítményeken ért találat, Kijev megye Bucsai járásában pedig egy családi házba csapódott drón, két ember megsebesült. Még mindig tart a petróleum átfejtése Rákos vasútállomáson, ahol tegnap kisiklott és felborult egy vasúti szerelvény két tartálykocsija. A petróleum szivárgását már tegnap megszüntették a tűzoltók, akik jelenleg védősugarakkal biztosítják a munkálatokat. A MÁV Inform közölte, hogy az állomáson korlátozásokkal újraindulhatott a közlekedés, azonban a teljes helyreállítás hosszabb időt vesz igénybe, emiatt ma is változásokra kell számítani a miskolci, a békéscsabai és a pilisvörösvári vonalon. Ma van Szent Mihály napja, amely a magyar néphagyományban az ősz kezdetét, valamint a gazdasági és pásztorév fordulópontját jelenti. Több hiedelem, szokás és időjárási megfigyelés is kötődik ehhez a naphoz. A hagyomány szerint a pásztorok ilyenkor hajtották be az állatokat, illetve kapták meg fizetésüket. Országszerte derült, száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 22-26, este 7 és 15 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A többszörös Grammy-díjas Sir John Elliott Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
3: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmester Verseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmester Versenyen. További információk a mupa.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Prolog következő adásában Georg Friedrich Händel Izrael Egyiptomban című két részes oratóriumának érdekességeit fürkészhetjük László Ferenc értő segítségével.
4: Függetlenül attól, hogy magasztos vagy hátborzongató a téma, a járványok ábrázolása Händelnél mindig szórakoztató.
1: Prolog. Izgalmas információk az oratórium előtt ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club összeállításában Borbé Mihály Visszanéztem félutamból című tavaly megjelent szólóalbumát mutatjuk be. A multi-instrumentalista művész improvizációja során szoprán, alt és tenor szaxofont, fujarát, tilinkót, kettős furuját, furuját, kavalt, tárogatót, klarinétot és basszus klarinétot is használ. Így formálódik játékán keresztül a kortárs etnojazz. Borbély Mihály lemeze az Éjszakai Jazz Klubban, ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
5: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Október 1-e a Zene Világnapja. Muzsikáló délután, játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társas Körből és a Doknányi Ernő Zenei Központból, október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
6: 8 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Pady Géza hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A mai műsort Schubert zenéjével kezdjük, hallgassuk az első tételt az első szimfóniából, a bécsi filharmonikusokat Kertész István vezényli.

Schubert első szimfóniájának első tételét hallottuk, a bécsi filharmonikusokat Kertész István vezényelte. 1913-14 telén Manuel de Falla a Rövid élet című operája, vagy ahogy ő meghatározta, lírikus drámájának bemutatója volt Párizsban, és a szereplők között volt egy spanyol énekesnő, aki tanácsot kért a zeneszerzőtől, hogy milyen spanyol dalokat vegyen fel párizsi hangversenyének műsorára. De Falla pedig úgy döntött, hogy nem tanácsot ad, hanem inkább készít hangszerelést néhány spanyol népdalból. Párizsban fejezte be a 7 spanyol népdal komponálását, mielőtt az első világháború kitörése miatt visszatért Madridba, de aztán érdekes fordulatot vett a történet, mert végül mégsem adta engedélyét az énekesnőnek, aki a tanácsát kérte, hogy a dalokat egy spanyol témájú koncerten Párizsban előadja, mert a zeneszerzőnek nagyon rossz tapasztalatai voltak hasonló koncerteken a francia fővárosban. De aztán végül mégis egy spanyol énekesnő, Luisa Vela mutathatta be a darabokat, igaz, hogy nem Párizsban, hanem Madridban, 1915. január 14-én a zeneszerző zongora kíséretével. Aztán a dalciklusból átiratok is készültek, mi most Brácsa zongora változatban hallgatunk 2 a 7 spanyol népdalból, a 3. Asturianát és a 4. Jotát Kim Kaskasian és Robert Livány játsza.

A harmadik Asturiana és negyedik Jota tételt hallottuk Manuel de Falla hét spanyol népdalából. Kim Kaskasian méhegedűn, Robert Levine zongorán játszott. Christoph Willibald Gluck a következő szerzőnk, akinek utolsó operája az Echo és Narcisz, egy könnyed pasztorál, amelynek története igencsak balszerencsésen kezdődött, mert a bemutatón a rossz időzítés és a nem megfelelő szereposztás miatt a darab teljes kudarcot vallott. A zeneszerző nagy csalódására, és ezt igen igazságtalannak érezte, mert úgy gondolta, hogy ez a darabja igenis sokkal jobb annál, mint ahogy fogadták. És igaza volt bizonyos szempontból, mert az opera egyik erénye Gluck fantáziadús zenekari írásmódja, hangszerelése, például a kürtöket és a klarinétokat a korabeli használathoz képest sokkal kreatívabban hangszerelte. De Glucknak nagyrészt azt a célját is sikerült megvalósítania, hogy ötvözze a francia és az olasz opera stílust, a mellékszereplők zenéje könnyed, olaszos hangulatú, és a főszereplők kaptak drámaibb zenét, és ez már a francia Rameau-t idézi. Vagyis a zeneszerző kifejezetten jónak érezte a darabot, és bár Marie Antoinette is támogatta, a bemutató mégiscsak bukás volt, az operát hosszú-hosszú időre elfeledték, és a 20. századig kellett várni, hogy újra kíváncsiak legyenek a muzsikusok erre a darabra. Így aztán készültek modern kori 20. századi felvételek, például a Concerto Köln előadásában, ezt az együttest halljuk most is, és Christoph Willibald Gluck Echo és Narcisz című operájának nyitányát René Jacobs vezényel.

0: Christoph Willibald Gluck Echo és Narcisz című operájának nyitányát hallottuk, a koncertó Köln játszott, René Jakobs vezényelt.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 9:53, Johannes Brahms zenéje következik, a harmadik tételt hallgatjuk a negyedik szimfóniából, a Philadelphiai Szimfonikus Zenekart Riccardo Muti vezényli.

Johannes Brahms negyedik szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, a Philadelphiai Szimfonikus Zenekart Riccardo Muti vezényelte. Bár a Concerto Grossókat elsősorban Arcangelo Corellihez kötjük, de nem ő, hanem Alessandro Stradella volt az egyik legelső, vagy talán a legelső, akinek személyében ennek a műfajnak megalapozóját, kidolgozóját tisztelhetjük, és talán a szonátákon elindulva jutott elő is a Concerto Grossóhoz. Most egy szonáta két tételét hallgatjuk Alessandro Stradella életművéből. Reinhold Friedrich trombitán játszik, és mellette a budapesti vonósokat halljuk.

Alessandro Stradella szonátájának első és második tételét Reinhold Friedrich trombitaművész és a budapesti vonósok előadásában hallottuk. És ezen a felvételen a trombita énekelt, de van ének máshol is, ugye közelednek, pedig még bőven talán a nyárias időkben vagyunk, legalábbis ami az időjárást illeti, de közeledünk októberhez, jönnek lassacskán a zenevilágnapi koncertek. A győri és Győr környéki közönséget például a győri pedagógus énekkar várja szeretettel egy ünnepi hangversenyre október 1-én este 6 órakor a nádorvárosi evangélikus templomban. Olá Margit zongoraművész működik közre, és Katona Tibor vezényel ezen a koncerten, és ahogy néztem a műsort, igazán szép programot állított össze a kórus. Akinek nincs még ötlete október 1-ére, este 6 órára, akkor szerintem szép élményben lesz része a nádorvárosi evangélikus templomban a győri pedagógus énekkar zenevilágnapi koncertjén. Nagyon sok sikert, szép koncertet kívánunk az együttesnek. Itt pedig a folytatásban a zongora énekel. Beethoven G-dur rondó kapricsózóját hallgatjuk. Ez a Harag az elveszett garas felett melléknevű darab. Jandó Jenő zongorázik.

Írja egy hallgató, hogy azért megmutatnám Beethovennek, mit jelent nálam a harag, szerintem itt haragnak nyoma sincs. Nem is így gondolta Beethoven valóban, mert ezt az alcímet, harag az elveszett garas felett alcímet, ugyan a kéziraton tüntették fel, de nem Beethoven kézírásával. A kutatók arra gondolnak, hogy talán jó barátja, titkára és első életrajzírója, Anton Schindler írhatta a kottára ezt az alcímet. Beethoven egész egyszerűen a Rondó Capriccioso, illetve eredetileg úgy emlékszem, hogy Rondó Capriccio-ként szerepelt, ezt a címet adta a darabnak, és ráadásul befejezetlenül hagyta a művet. Annak viszont, hogy a darab nem készült el, nem a zeneszerző halála volt az oka, hiszen a 129-es opusszám ellenére a mű keletkezését 1795-98 közé teszik, és ez Beethoven 20-as évei végét jelentik, úgyhogy még közel sem közeledett a vég a zeneszerző 1827-ben, vagyis a keletkezési dátumhoz képest 29 évvel később hunyt el, szóval nem emiatt hagyta befejezetlenül a darabot. 1828-ban Anton Diabelli adta ki először a kottát, azt viszont senkinek nem árulta el, hogy a mű befejezetlen maradt. És igazából nincs is olyan érzése az embernek, hogy ez még folytatódna. Nagyon szépen lezár a darab. Szóval a harag az elveszett garas felett alcím nem Beethoventől származik, ezért nem érezzük talán az igazi haragot a zenében. Viszont Jandó Jenő csodálatos előadásában hallottuk a Rondó Capricciosót. Most pedig szóljon Puccini zenéje és Mimi áriája a Bohém élet harmadik felvonásából. Tiana Damrau énekel, a torinói Teatro Reggio zenekarát Gian Andrea Noseda vezényli.

Mimi áriáját hallottuk Puccini Bohém élet című operájának harmadik felvonásából. Diana Damrau énekelt, a torinói Teatro Reggio zenekarát Gian Andrea Noseda vezényelte. Egy kiváló fuvolista zeneszerző és egy nagyszerű fuvolista előadó következik. Johann Joachim Quantz c-moll fuvola versenyének első tételét hallgatjuk. Jean-Pierre Rampal fuvolázik, a párizsi kamarazenekart Jean-Pierre Vallée vezényli.

0: Johann Joachim Quantz C-moll fuvola versenyének első tételét hallottuk. Jean-Pierre Rampal és a párizsi kamarazenekar játszott. Jean-Pierre Vallée vezényelt.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 5 perccel múlt 10 óra, Liszt Ferenc zenéjét hallgatjuk most. A Zarándok évek harmadik kötetéből a híres Villa d'Este szökőkútjai című mű következik. Kocsis Zoltán zongorázik.

A Villadeszte szökőkútjai című művet hallottuk, és a Villa hivatalos honlapján írják, hogy ez az a hely, ahol Ippolito Deszte bíboros újjáélesztette a ferrarai, római és fontainebleau-i udvarok pompáját, és visszahozta a Villa Adriana fénykorát. A bíboros 1550-től volt Tivoli kormányzója, és hamarosan eljátszott a kertépítetés gondolatával, de a megvalósítás előtt sok akadály tornyosult. Végül a bíboros éppen hogy megérhette a villa avatását. 1572. szeptemberében volt ez, és Ippolito Deszte 1572. december 2-án hunyt el. És a villában járt többször Liszt Ferenc is, őt is ez inspirálta a Villa Deszte szökőkútjainak írására, ami az Arándok évek sorozat 3. kötetében van, és Kocsis Zoltántól hallottuk most ezt a művet. Csajkovszki következik, és a D-dur hegedű verseny 3. tétele, Baráti Kristóf játékát halljuk, az orosz nemzeti zenekart Mihail Pletnyov vezényli.

Csajkovszki D-dur hegedű versenyének harmadik tételét Baráti Kristóf játszotta, az orosz nemzeti zenekart Mihály Pletnyov vezényelte. Most hallgassuk az ötödik La Coupe Reine tételt, Anton Forkeré D-mol szvittjéből, Luc Possezour játszik.

0: Anton Forkeré Démosz Vittjének 5. Lacoupe rendtételét Luc Possezour játszotta.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
3: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Pontosan 10:30 van, elérkeztünk a délelőtti játékhoz. Mondom a nyereményeket, először is a koncerteket, előadásokat. Október 2-dik, nem kezdjük az elsőjével, van itt egy október 1-je is. Szóval október 1-én csütörtökön este 7 órakor a Gödöllői Királyi Kastélyban a Gödöllői Hárfa Fesztivál koncertje lesz. Fiatal tehetségek hangversenye Jenei Erzsébet és Szőlősi Vágó Panna hárfa estjén, Dénes András harsona és Kelemen Attila kürtművész működik közre. Debussy, Andrész, Farkas Ferenc, Bartók, Csertok és Kovászki művekből összeállított programmal. Mindezt tehát október 1-én csütörtökön este 7 órakor a Gödöllői Királyi Kastélyban, a Gödöllői Hárfa Fesztivál keretében. A második előadás október 2-án pénteken lesz, este 7 órakor a Veszprémi Hangvillában ad koncertet a Mendelssohn Kamarazenekar. Maxim Rizanov, brácsa művész játszik is és vezényel is ezen a programon. Ez tehát október 2-a, péntek este 7 óra, Veszprémi Hangvilla, a Mendelssohn Kamarazenekar koncertje. És még egy október 10-én, ez már nem koncert, hanem színházi előadás. Október 10-én szombaton délután 3 órakor a Turay Ida Színházban Bernard Slade Jövőre veled ugyanitt című nagyszerű vígjátékának második részét láthatják, a Legenda folytatódik alcímmel. A két felvonásos romantikus vígjáték főszereplője Vándor Éva és Harmat Imre, az előadást Radó Dönisz rendezte. Ez tehát október 10-e, szombat délután 3 óra, Turay Ida Színház. És van egy lemezünk ajándékként, ez az Organist Trio és a Vasbence Trio Looked at All Aspects című jazz albuma. Ezekért lehet gondolkodni, és várom a zenei javaslatokat is természetesen. És a mai játék középpontjában sokak kedvence a kávé, mert 2009 óta Magyarországon szeptember 29-e a kávé világnapja, és a kávé nemzetközi napja október 1-e a zene világnapjával együtt. A kávét és a zenét kiválóan össze lehet kötni, hiszen Bach írta a kávé legelső reklámját, egy remek kantáta formájában, ebből hallgatunk részleteket. Sőt, Bach nem csak dicsőítette, hanem szívesen itta is a fekete italt, és ezzel nem volt egyedül a zeneszerzők között. Gustav Mahler például napindító sétája után egy csésze erős feketét ivott, és csak utána látott munkához. Aztán Mozart lehetett az egyik első kávéfogyasztó, aki növényi, egész pontosan mandulatejjel itta az élénkítőt a bécsi Tomaselli kávézóban. És említsünk meg még két kávéimádó zeneszerzőt, de az ő nevük már a rejtvény. A bécsi klasszika egyik legnagyobb mestere híresen precíz ember volt, kávéját minden reggel pontosan 60 kávészemből készítette, és ha eltévesztette a szemek kiszámolását, akkor kezdte előről, mert se több, se kevesebb kávészem nem volt megfelelő. Élete vége felé, amikor már beteg volt, orvosa eltiltotta ugyan a kávétól, de ő ezzel különösebben nem foglalkozott. Ennek a bécsi klasszikus mesternek a neve a kérdés első része. A másik mester pedig a Romantika kiváló zongora művész zeneszerzője volt, aki élete, ugyancsak élete vége felé, szintén már betegen, meglehetősen furcsa receptet talált ki magának. Félcsésze erős fekete kávét kevert össze félcsésze sűrű marhahús levessel, és ezt itta minden reggel, hogy érzése szerint kitisztítsa az elméjét, ezt ezzel a folyadékkal tudta megtenni. És most jön a segítség, hogy ki lehetett ő. A muzsikus élettársa George Sand szívből gyűlölte a marhahúsleveses kávé miatt terjengő szagokat. Hát ez a kérdés, vajon ki volt a 60 kávészemes bécsi klasszikus és a marhahúsleveses kávé rajongó romantikus zongorista zeneszerző? Ezt a két nevet várjuk most válaszként. SMS-ben a 0630-30-30-160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu címre, és amíg megírják a bécsi klasszikus, illetve a romantikus zeneszerző nevét, addig Bach kávékantátájának részletei szólnak.

Szinte mindenki helyes választ írt a kérdésre, hogy ki volt az a két zeneszerző, akiknek különleges kávézási szokásaik voltak. Ludwig van Beethoven volt az egyik, aki mindig 60 kávészemből számolta ki, és se többet, se kevesebbet nem volt hajlandó lefőzni vagy lefőzetni magának, otthon is készítette 60 kávészemből. Szóval Beethoven volt az egyik, és a másik, akire hallgatók többféle megfogalmazásban ugyanazt írták, hogy ő sem volt tökéletes. Frédéric Chopin itta a kávét sűrű marhahús levessel, mert úgy érezte, hogy az immunerősítés céljából és az elméje kitisztítása céljából ez a legtökéletesebb ital. Szóval Beethoven és Chopin volt a helyes válasz, és közben Bach kávé kantátája, a 211-es jegyzékszámú kantáta részleteit hallottuk. Christina Schaefer, James Taylor és Thomas Kasthoff énekelt, a Stuttgarti Bach Kollégium zenekarát Helmut Rilling vezényelte. És közben egy hallgató még hozzátett annyit, és nagyon köszönöm ezt az információt, nem hangzott el tőlem, hogy a Közlekedési Múzeum Fő a kávé című kiállítása a Kazinczy utcában kivételesen ma kedden is nyitva van, éppen a kávé napja tiszteletére, és hogy a belépő is nagyon ideális, könnyen elérhető áron van a mai napon, úgyhogy ha valakinek ideje van és a Kazinczy utca felé jár, akkor nézze meg a Fő a kávé kiállítást a Közlekedési Múzeum szervezésében, rendezésében. És közben lássuk a nyerteseket, köszönöm szépen ezt az információt hallgatónknak, és akkor a nyertesek, a jegyeket és a tárgynyereményt Szelepcsényi Andrea, Szőnyi András, Fabók Éva és Gáspár Györgyné nyerte, zenei ajándékokkal pedig Szabó István, Pap Dóra és Tóth Ferenc gazdagítja a mai műsort. Szabó István kérésének különösen sokan örülnek majd, hiszen Domenico Scarlatti sok-sok billentyűs szonátája nagy kedvenc itt a hallgatók körében. És valóban, amit hallgatónk kért, ez ritkán jelenik meg, ez a Kirkpatrick jegyzékben 308-as longónál 359-es sorszámot kapott C-dur darab, ezt hallgatjuk most, Luca de Bárk zongorázik.

Nagyon szerethető szonáta, ezzel ajánlotta hallgatónk ezt a Scarlatti darabot, tényleg így van, köszönjük szépen. Domenico Scarlatti, Kirkpatrick jegyzékben 308-as, Longo jegyzékben 359-es C-dur szonátáját hallottuk, Luca de Bargue zongorázott. Pap Dóra különleges kérést írt, ezt a darabot is ritkán halljuk, és volt egy másik hallgató is, aki ugyanezt a zeneszerzőt, de egy másik darabját írta. Az a darab viszont volt már az ajándék zenék között, úgyhogy arra gondoltam, most hallgassuk meg ezt a Magnifikátot, de ennek a darabnak is Árvo Pärt a zeneszerzője. Az észt filharmonikusok kamarakórusát és a Tallini Kamarazenekart halljuk, Tonyukai Juste vezényel.

Arvo Pärt Magnifikátját hallottuk, az Észt Filharmonikusok kamarakórusát és a Tallini Kamarazenekart Tonyukán Juste vezényelte. És tulajdonképpen egyel több kérést teljesítünk, mert több hallgató írta, ha már Chopin volt a válasz egyik fele, hogy az ő zenéért bizony sokan rajonganak. Lesz is 11 után, illetve kicsit tovább, mint 11, mert hosszú tétel következik most. Minden esetre a játék ajándékai után a hivatalos sorrendben lesz egy Chopin zongoramű is, úgyhogy mindjárt hallgatunk Chopin zenét is. De most Tóth Ferenc kérésére Dvorzsák következik, és az Új Világ Szimfónia csodálatos második Largo tétele. A berlini filharmonikusokat halljuk Claudio Abbado vezényletével, és azért tegyük hozzá a gyönyörű angol kürt szólót, a zenekar kiváló angol kürtöse Dominik Wollenweber játssza.

0: Antonín Dvořák 9. új világszimfóniájának második tételét hallottuk a berlini filharmonikusok előadásában Claudio Abbado vezényletével. Ez volt a mai harmadik zenei ajándék. Köszönöm szépen mindenkinek, természetesen holnap folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Pontosan 4:12 van, és ahogy mondtam, tulajdonképpen most folytatjuk, hiszen Chopin zenéjét is sokan javasolták. Szóljon most az Opus 56-os H-dur mazurka, Csalog Gábor zongorázik.

Chopin opusz 56-os H-dur mazurkáját Csalog Gábor előadásában hallottuk. Most pedig szóljon Sibelius Finlandiája, a szimfonikus költeményt a lipcsei Gewandhaus zenekarának élén Kurt Mazur vezényli.

0: 1899-ben Finnország ébredt címmel mutatták be ezt a darabot, és a következő évben egy kis átdolgozás után kapta a Finlandia címet. Sibelius művét a lipcsei Gewandhaus zenekarától hallottuk, Kurt Masur vezényelt. És ezzel ér véget mai műsorunk. Csík Gabriella zenei szerkesztő és Pati Géza hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Mára minden jót kívánok. Holnap várom Önöket, Bece Szilviát hallották.
1: Műsorajánló. A muzsikus legendák adásában Jelena Kotrubász operaszoprán életét és munkásságát idézzük fel.
2: A zene és a szöveg megértése során nagyon közel kerülhetünk egy-egy hőshöz. Mindig életre kell kelteni a karaktert, és meg kell győzni a közönséget arról, hogy annak ilyennek kell lennie.
1: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor. A Bartók Rádióban. Október 1-e a Zene Világnapja. Muzsikáló délután, játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Doknányi Ernő Zenei Központból, október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Színe java. A legjobb filmzenék.

Üdvözlöm a kedves hallgatókat a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is, a szerkesztőt Boda Esztert hallják. A mai adásban a vendégem lesz Kaufmann Joel, akit a zenevilágából is ismerhetnek a hallgatók, ugyanis a The Roving Chess Club frontembere és mellett az Arthur Rambo tagja is. De ma a filmekkel való kapcsolatáról fogunk beszélgetni.

0: Szia Joel, köszöntelek itt a Bartók Rádió stúdiójában. Örülök, hogy itt vagy velem, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Szia Eszter, én is nagyon örülök, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: Mesélj egy kicsit magadról, mi is a kapcsolatod a filmekkel?
1: Azon, hogy azt szoktam mondani, hogy két nagy szerelmem van, a filmek és a zene, és ez így néha váltakozik, és így hullámzik az életemben, hogy melyik a fontosabb. Alapvetően a filmezéssel is foglalkozok, minden oldaláról szerintem valamilyen szinten már benne voltam, akár mondjuk filmszereplőként, vagy mondjuk színházi szereplőként, akár egyébként filmkritikusként újságírói feladatokat is végeztem, meg egyébként mellette nem tudom, zsűriztem néhány helyen, filmfesztiválon, például a 2022-es Velencei Filmfesztiválon a Giornata degli Attori szekcióban zsűritagként vehettem részt, én képviseltem ott Magyarországot. Rengeteg oldalról érintett vagyok így a dologban, nyilván alkotóként, gondolok így elsősorban magamra, és egy kreatív emberként, de így maga a filmezés az így gyerekkorom óta ugyanúgy az életemnek egy nagyon-nagyon fontos része, mint maga a zenélés, és hát ugye egy tökéletes meccéspont ebben a kettőben a filmzene, ami szintén nagyon-nagyon fontos része az életemnek, mind zeneszerzőként, mind pedig egyszerűen csak így befogadóként. Úgyhogy a mai napra készültem 5 darab olyan filmzenével, amit úgy mondanék, hogy az én kedvenceim, vagy személyes kedvenceim filmzenékkel kapcsolatban, és igyekeztem nem olyanokat válogatni, amik már klisé számba menő filmzenék, tehát hogy nem lesz a Star Warsnak a filmzenéje ezen a listán, és nem lesz a Forrest Gumpnak sem. Muszáj kiemelni néhány ilyen nagy nevet, akiknek a neve az egybefort teljesen ezzel a szakmával, mint például a John Williams, vagy Nino Rota, Ennio Morricone, Alan Silvestri, és még lehetne sorolni hosszasan őket. Kifejezetten inkább olyan zeneszerzőket hoztam, akik vagy valamilyen kortárs hatás megfigyelhető rajtuk, és modernebb filmzenei gondolkodás, vagy nem annyira ismert. Úgyhogy remélem, hogy a kedves hallgatók is sok szeretettel befogadják ezeket a dalokat.
0: Akkor kezdjük az elsővel.

0: Colin Stetson Reborn című szerzeményét hallottuk. Miért pont ezt hoztad, Joel?
1: Igen, ez az Örökség című filmnek az eredeti zenéje, amit a Colin Stetson készített. Ő egy amerikai dalszerző és egy amerikai zenész, szaxofonos, és baromi érdekesnek találom ebben a filmzenében azt, hogy mennyire a saját vokáljait, ahogyan használja ebben a dalban, hogy igazából csak így agyon van torzítva a saját énekhangja. És nagyon-nagyon jól kiszolgálja a filmnek azt az egyik ilyen legfőbb alapvetését, hogy valami körbelengi ezt a filmet egy ilyen atmoszférikus szinten, és igazából az ember bőre alá bekúszik. Igazából maga a sztori is egy ilyesmi története van, és innen van a horror jellege a filmnek, és az, hogy a zene ezt így teljes mértékben ennyire ki tudja szolgálni, sőt, egyfajta szereplővé válik így maga a zene, és a végén egy ilyen órási fináléban teljesen átveszi a terepet. Ez szerintem egy olyan polcra helyezi a filmzenét, ami régeségen túl van az alkalmazott filmzeneszerzésen, hogy valami hangulatot meg kell festeni, miközben a jelenetek történnek. Teljesen átvette a terepet ez a dal, és hát szerintem libabőr, és csak nagy szuperlatívuszokba tudok beszélni erről a műről, és egyébként erről a filmzenéről, a teljesről, úgyhogy ezt mindenképp el akartam hozni.
0: Csak azoknak, akik nem látták a filmet, ezt úgy kell elképzelni, hogy folyamatosan beleépül a filmbe, vagy újra megjelenik, vagy csak a végén teljesedik ez.
1: Nem, abszolút ráéreztél, mert nagyon sokszor így csak így a háttérből felerősödik egy-két ilyesmi motívum és ilyesmi hang. A film egyébként egy ilyen, hát úgy mondanám, egy pszichológiai horror, kifejezetten egy ilyen családi traumát és egy családnak a belső dinamikáját láthatjuk, horrorisztikus köntösben tálalva, ami egy iszonyatosan eredeti húzás volt az Ari Aster részéről, és nem véletlen egyfajta kult státuszt is elért egyébként így maga a film azóta. Hogy a filmhez nincs is mindenkinek idegzete, amit én teljesen megértek, a zenéjét azért mindenképpen érdemes meghallgatni.
0: Akkor egy olyan kérdésem van, hogy a következő zenénél mire figyeljenek a hallgatók? Miles Davis a következő.
1: 1 perc 11 másodpercnél kidúrosodik a zenei alap. Hogyha pedig nem erre, akkor pedig arra érdemes figyelni a hallgatóknak, hogy belehelyezkedjenek és belekényelmesedjenek és belesüppedjenek egy picit ebbe a zenei világba. Képzeljék el magukat, ahogyan Párizs utcáin sétálva az esőben a szeretőjüket várják, aki sajnos nem jön el, és ezért céltalanul bolyong az ember a belvárosban. Ezt a hangulatot tudom ajánlani hozzá.
0: Hát akkor így hallgassuk meg a következő dalt.

0: Miles Davis-től hallottuk a zseneriket.
1: Így van, ez pedig Louis Malle Felvonó a vérpadra című filmjéhez készült filmzenének az egyik csodálatos betétdala szerintem. Az a sztori, hogy megkérték Miles Davis és a zenekarát, hogy vonuljon be 1957 egyik őszi esős napján egy moziterembe, ahol hát néhány viszki és néhány cigaretta mellett improvizálják fel az egész filmnek a teljes zenét, úgyhogy ez a dal is, amit most hallottunk, nagy rész egyébként improvizáció alapján készült el, és van is erről videó egyébként, meg lehet nézni, ahogy vetítik éppen a jelenetet, ahogy a főszereplő nő sétál Párizs utcáin, és közben a Miles Davis pedig ráfújja ezeket a csodálatos és egyébként nagyon egyszerű futamokat, de mégis a hangulat és a tónus az teljesen magával ragadja az embert, és elviszi magát. Egy nagyon-nagyon alulértékelt film szerintem egyébként a Felvonó a vérpadra, nagyon szövevényes történettel, és hát szerintem aki látta ezt a filmet, annak a hangulata az így örökre vele marad, és hát ebbe tud egy picit ilyen időkapszulaként visszavinni minket minden alkalommal ez a zene, amikor meghallgatjuk.
0: Akkor most Miles Davis világát elhagyva, minden kontextus nélkül, következzen egy újabb filmzene.

0: Johnny Greenwood Rivalt hallottunk.
1: Így van, ez pedig a Spencer című filmnek az egyik dala. És úristen, hogy én mennyire kivagyok ezen a filmen, és én mennyire kivagyok ezen a dalon, tehát hogy megint az történik, hogy a zene egy szereplővé válik, és egy olyan karaktert, és egy olyan komplexitást ad magához a filmhez, ami nélkül egy teljes, tehát hogy mondjam, szerintem fele ilyen jó nem lenne ez a film, hogyha nem ez a zenéje lenne. Nagyon-nagyon érdekes, ahogyan egy ilyen belső állapot, egyfajta ilyen tudatfolyam, zenélés zajlik gyakorlatilag ebben a dalban, ahogy én így úszunk át egyik állapotból a másikba, és egyébként erről szól maga a film is, tehát ugye a Diana-nak az életéből láthatunk egy pici betekintést, de nyilván ezt is inkább egyfajta ilyen nagyon személyes és karakterdráma központú filmként lehet erre tekinteni, tehát nyilván nagyon szubjektív, nem egy történelmileg helytálló alkotás, de mint karakterdráma pedig szerintem csodálatos, és Johnny Greenwood szerezte a zenét, aki igen, a Radioheadnek a gitárosa egyébként mellesleg, és egy fantasztikus filmzeneszerző, és itt azzal játszik, hogy gyakorlatilag a barokkból épít magának először egy világot, ami nagyon adja magát, ugye uralkodó család, de abszolút adja magát, hogy ilyenfajta hangszereléssel egy témával elindítja, és utána elkezdi szétfeszíteni ennek a kereteit, és hirtelen így a barokk és a free jazz valahol így találkozik. Teljesen elborul a történet, elkezdenek ilyen szekundcsolódások történni, először csak alig észrevehető módon, utána pedig teljesen átveszik a terepet. Az egész egy ilyen óriási zenei utazás, ami egy nagyon-nagyon merész vállalás, és egy nagyon-nagyon bátor húzás szerintem zeneszerzői és egyébként filmrendezői részről is. Úgyhogy ezt így csak tisztelni és szeretni tudom, és az a helyzet, hogy meglepő, nem meglepő, de én ezt nagyon-nagyon szeretem hallgatni is. Az a fajta belső feszültség, amivel a Kristen Stewart is dolgozik ebben a filmben, az zeneileg a tökéletes manifestuma ez a dal.
0: És melyik résztérnél van a filmnek ez a zene? Alá is festi ezt a hangulatot?
1: Teljesen ez végig jelen van, ez a kicsit diszonáns, de mégis egy kicsit túldíszített jelleg, ez így az elejétől a végig ott van. Ez például pont a megérkezés, amikor azt hiszem, hogy így ilyen fölülnézetből láthatjuk, ahogy autókkal megérkeznek a karácsonyi vacsorához, így a különböző családtagok, és hát itt még mit sem sejtünk, hogy micsoda feszültségek fognak itt kibontakozni. Nagyszerű film, és egy nagyszerű filmzene.
0: Valóban nem egy hétköznapi zene volt az előző, de most haladjunk tovább. A következő zenénk Philip Glass, harmadik vonós négyesének Mishima tétele.

0: Philip Glass zenéjét hallottuk.
1: Így van, méghozzá Paul Schradernek a Mishima című filmjének a zenéjét. Paul Schrader az a Paul Schrader, aki a Taxi Sofőr című filmnek, vagy a Dühöngő Bika című filmnek írta például a forgatókönyvét, de úgy gondolta, hogy ő is szeretne rendezni, mint ahogy ez nagyon sok forgatókönyvíró valahogyan ez előfordul. És hát egyből egy kultklasszik mesterművet sikerült rendeznie, a Mishima Yukio-ról, nagyon kultikus japán íróról szól egyébként a film, és neki az életéből láthatunk hát ilyen szemelvényeket, és ehhez írta a zenét a Philip Glass, aki pedig ugye a minimalista zenének az atya, mondhatjuk, bár ő egyébként színházi zenének szeret hivatkozni rá, tehát nem szereti ezt a minimalista kifejezést, de hogy az nyűgözle engem ebben a dalban, hogy pici motivumokból való építkezés esetén mennyire csodálatosan szép dolgokat lehet alkotni, a kevesebb több jelige, a kulcs, úgy gondolom, és hát nem véletlen ezt hagytam a végére, illetve a következő filmzene pedig a Büszkeség és Balit életnek a filmzenéje. Úgy gondoltam, hogy ugye sok kicsit feszültebb, vagy improvizatívabb jellegű filmzenék után térünk rá a csak tisztán nagyon szép filmzenékre, ugyanis nyilván van egy ilyen faktor is az embernek, amikor filmzenét hallgat, ami az esztétikai minőség, és ami az inkább a kellemes kikapcsolódást is tudja szolgálni, fókuszált pillanatokhoz, tanuláshoz és elmélkedésekhez nagyon-nagyon jól jönnek az ilyen előadók, mint a Philip Glass. Nyilván, ugye, hogyha nagy filmzeneszerzőkről beszélünk, mint például a John Williams, Hans Zimmer, stb., akkor elengedhetetlen, hogy megemlítsük, hogy egyébként mekkora hatással voltak rájuk klasszikus zeneszerzők, olyanok, mint Dvorzsák. Dvorzsák nélkül nem lenne John Williams, ez szerintem nem egy túl megosztó állítás, hogyha ezt így kijelentem. És ezt a sort egyébként hosszasan lehetne folytatni, vagy hogy hogyan hatott a Wagneri leitmotív a filmzenéknek a világára, és hogyan vannak visszatérő motivumok Alan Silvestri zenéjében. Tehát, hogy nyilván ezekről hosszasan és sokat lehetne egyébként még beszélni, de úgy gondolom, hogy a következő dal esetében a letisztultság és a minimalista hozzáállás szintén egy ilyen rájellemző tulajdonság. Mi nagyon-nagyon érdekes, hogy ezt elkezdtem megtanulni zongorán, ezt a következő dalt, amit hallhatunk majd, a 2004-es Büszkeség és Balit élet című filmből. Ha jól emlékszem, úgy van, hogy a bal kéz és a jobb kéz külön metrikában mozognak. Önmagában ez nem egy olyan nagyon érdekes zenei megoldás, de az, ahogyan találkozik egy picit romantikus és egy picit klasszicista gondolkodás, az szerintem viszont baromi érdekes és nagyon izgalmas, kicsit, mintha egy Beethoven szonátát hallgatnánk.
0: Mindjárt meg is hallgatjuk ezt a dalt, de előtte szeretném megköszönni, hogy itt voltál a Színejobb a műsorában. Szerintem nagyon sok izgalmas dolgot hoztál a hallgatóknak, és remélem, hogy mindenki elveszte, és akár motiválja őket, hogy meg is nézzék ezeket a filmeket, vagy hallgassanak egy kicsit másfajta filmzenéket is.

Szombati műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: Híreink következnek. A korábban tervezetnél 2 héttel később hoznák nyilvánosságra az ügynökaktákat. Felmentették a munkavégzés alól az Operett Színház főigazgatóját. Derült idő várható. Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Hűtlen kezelés bűncselekménye miatt gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. A fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogát tegnap függesztette fel az országgyűlés. Hankó Balázs panasszal élt az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen. Az ügyészség szerint miniszterként és a Nemzeti Kulturális Alap elnökeként részt vette az NKA vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak. Tegnap őrizetbe vették Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert is, akinek ugyancsak felfüggesztették mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át. Az országgyűlés tegnap felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát is. Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint 2024-ben egy szórakozó helyen elvette az őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába dobta. A kormányfő az eseményekre közösségi oldalán azt írta, Magyarország végre nem következmények nélküli ország. A Fidesz szerint Hankó Balázs politikai fogoly és képviselői mandátumát nem adják vissza. 2 héttel elhalasztaná az ügynökakta szabályozás hatályba lépését a Tisza párt, így november 4-én lennének elérhetőek az első iratok. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok egy online felületen fokozatosan lesznek megismerhetők. A jogszabálymódosítást Mellétei Barna Márton kormánypárti képviselő nyújtotta be az országgyűlésnek. Ideiglenesen felmentették a munkavégzés alól az Operett Színház főigazgatóját, Kisbé Attillát. A kulturális miniszter bejelentette, szakmai és etikai vizsgálatot rendelt el, miután számtalan panasz érkezett a társulat tagjaitól. Tar Zoltán hangsúlyozta, minden intézmény esetében az átlátható és korrekt működés a cél, ehhez pedig elengedhetetlen a munkavállalók biztonsága. A közalkalmazottak sztrájkja miatt járattörlésekre, késésekre kell számítani a franciaországi repülőtereken. Marseille-ben a gépek negyede is kimaradhat. A francia polgári légiközlekedési hatóság tájékoztatása szerint több nagyváros mellett jelentős fennakadás várható a párizsi, a nanti és strasbourgi reptereken is. Indulás előtt érdemes tájékozódni a légitársaságoknál. Végül a várható időjárásról. Országszerte derült, száraz idő várható. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 22 és 26, este 7 és 15 fok között alakul. Délmúlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Népzene itthonról.
2: Kedves hallgatóink, ez a Népzene itthonról adása. Üdvözli Önöket a műsorvezető Balog Éva. A Hagyományok Háza 14 évvel ezelőtt indította el a Mesterek és Tanítványok koncertsorozatát, ahol egy színpadon találkozik a hagyomány, a tudásátadás és a jövő generációja. Minden koncert középpontjában egy-egy olyan népzenei előadó művész áll, aki sok esetben még a falusi mesterektől tanult zenélni, de idővel maga is mesterré vált, és már a számtalan fiatal tanítvánnyal büszkélkedhet. A ma esti koncert főszereplője Unger Balázs, népművészet ifjú mestere díjas, magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett cimbalom művész és népzenepedagógus, aki pályatársaival és tanítványaival együtt varázsolja el a ma esti közönséget. Műsorunkban ehhez kapcsolódóan Unger Balázs népzenei felvételeiből válogatunk.

Lajta Lászlónak az 1950-es években a soproni Tendl Pál cimbalmossal és zenekarával rögzített népzenei felvételei alapján hallhattunk egy összeállítást, Unger Balázs cimbalmos, valamint Karacs Gyula kontrás és Pahert András bőgős előadásában. Unger Balázs 1987-ben kezdett zenélni, járt az Aszódi Podmanicki zeneiskolába, az Óbudai zeneiskolába, majd cimbalmos tanulmányait a Váci Zeneművészeti Szakgimnáziumban és a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán folytatta. Tanárai Béresné Szőlős Beatrix és Balogh Kálmán voltak. 1994-től a Galga zenekar tagja lett, akikkel 1998-tól kezdődően a Magyar Állami Népi Együttes cimbalmosa volt 6 éven keresztül. Előző és következő felvételünk is ezt az időszakot idézi meg, a már említett Lajta gyűjtésből most lassú magyar és friss hallható. Unger Balázs mellett Pál István szalonna hegedül, Karacs Gyula kontrán, Pahert András itt csellón kísér. Míg az előző összeállításban inkább a népi táncdallamok szerepeltek, itt a műzenei repertoár kap helyet.

Unger Balázs már fiatalon bekapcsolódott a népzene oktatásba. A Magyar Állami Népi Együttesben végzett előadó művészi munkája mellett Turán vezette a népzenei tanszakot, később a Jászfényszarúj Művészeti Iskolában és a Gödöllői Chopin Zeneiskolában is tanított. Két szólólemezt adott ki, Forduló és Második Forduló címmel. Mellette állandó vendégművésze volt az Agócs Gergely vezette Fonó, valamint a Szalonna és Barátai zenekarnak, de az évek során rendszeresen fellépett a Kárpátia, a Zurgó és a Dűvő zenekarral, vagy a Dress Quartettel is. A következő percekben egy bodrog közi összeállítást hallhatunk a Fonó zenekar 2002-ben készült Mixtura Kultiválisz című lemezéről. A csárdás és friss táncdallamokat Gombai Tamás és Szabó Gábor hegedüli, Détót Sándor brácsán, Unger Balázs cimbalmon, Kürtösi Zsolt nagybőgőn játszik. Herczko Ágnes énekel.

Unger Balázs 2006-ban alapította meg saját világzenei formációját, a Cimbali Bandet, ahol a magyar és balkáni népzenét keverik a modern zenei stílusokkal. A dalok alapját a cimbalom alkotja, megfűszerezve egy kis jazzzel, latin zenével és balkáni ritmusokkal. Napjainkig 11 albumot adtak ki, és állandó meghívottjai a népzenei és világzenei fesztiváloknak. Kevesen tudják, hogy a Cimbali Band 2017-ben Bio címmel népzenei albumot is készített. Erről következik néhány műsorszám. Elsőként Erdély keleti részébe, Gyergyó vidékére kalauzoljuk Önöket, ahol a dallamot játszó hegedű és cimbalom mellett a ritmus kíséretet hagyományosan az ütőgardon adta. Először csárdás dallamok hangzanak fel, majd a Sólyom Pálénak is nevezett frisses verbunk hallható. Solymosi Máté hegedül és Unger Balázs cimbalmozik, mellettük a Cimbali Band akkori fiatal ütőse, Babos Lőrinc gardonozik. Cellenk Réka énekel.

A gyergyói dallamok után a cimbali band következő felvételén szintén erdélyi, felső-maros menti muzsika csendül fel. Vajdaszent Iványi lassú csárdás, székelyverbunk és cigánycsárdás következik. Unger Balázs cimbalomjátékát itt Brácsán Tóth Gergő, Nagybőgőn Unger Gergő kíséri. Solymosi Máté hegedül, Annus Réka és Cellengréka ének.

Unger Balázs széles zenei érdeklődését és repertoárját, valamint elképesztő aktivitását jól mutatja, hogy cimbalom játéka több mint 60 albumon hallható, és közel 4 évtizedes elhivatott munkáját több szakmai és állami kitüntetéssel is díjazták. Aki ma este ellátogat a Hagyományok Házába, Unger Balázs koncertjén a mesterek és tanítványok közötti kapcsolatot, a hagyomány folytonosságát és a közös muzsikálás örömét maga is megtapasztalhatja. Egy olyan esemény, ahol a múlt, a jelen és a jövő találkozik, a cimbalom hangján keresztül. Mai műsorunkat a Cimbali Band moldvai összeállításával zárjuk.

0: Kedves hallgatóink! A Népzene Itthonról mai műsorában, a Hagyományok Házában, ma este koncertező Unger Balázs cimbalom művész népzenei felvételeiből válogattunk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ne feledjék, hogy a Bartók Rádióban 12 óra 5 perckor hallhatnak népzenét és világzenét. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Munkatársaim, köztük a szerkesztő Árendás Péter és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Évát hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: Tizenkét óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Győri Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Christoph Konz. A felvétel a Győri Richter teremben 2026. május 7-én készült. Elsőként hallgassák meg Liszt Ferenc Léprelőd című szimfonikus költeményét.

Liszt Ferenc Léprelőd című szimfonikus költeményét hallották. A Győri Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Krisztof Koncz. Liszt Ferenc A Ring szavak nélkül című műve következik Lorin Mázell átiratában.

0: Liszt Ferenc A ring szavak nélkül című művét hallották Lorin Mázel átiratában. Kedves hallgatóink, a Győri Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítettük, Christoph Konz vezényelt. A felvétel a Győri Richter teremben 2026. május 7-én készült. A hangmérnök Járis István, a zenei rendező Komlós András, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló.

0: Az Éjszakai Jazz Club összeállításában Borbély Mihály Visszanéztem félutamból című tavaly megjelent szólóalbumát mutatjuk be. A multi-instrumentalista művész improvizációja során szoprán, alt és tenor szaxofont, fujarát, tilinkót, kettős furuját, furuját, kavalt, tárogatót, klarinétot és basszus klarinétot is használ. Így formálódik játékán keresztül a kortárs etno-jazz. Borbély Mihály lemeze az Éjszakai Jazz Clubban, ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Cseh Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük. Vezénnyel Jakub Rusa. Hegedűn közreműködik Patricia Kopaczynskaja. A felvétel Prágában a Rudolfinum Dvorzsák termében 2026. május 19-én készült. Elsőként Leos Janáček a Sors című zenekari szvittjét hallják.

Leos Janácsek a Sors című zenekari szvittjét hallották. Kedves hallgatóink, a Cseh Filharmonikus zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Jakub Hrusa. Bartók Béla második rapszódiáját hallják, hegedűn Patricia Kopaczynskaja játszik.

Bartók Béla második rapszódiáját hallották. Patricia Kopaczynskaja ráadásként Jorge Sánchez Chiong Green című művét szólaltatta meg.

Ráadásként hallották Jorge Sánchez Chiang Crini című művét. Lubos Fischer hegedű versenye következik Patricia Kopaczynskaja szólójával. A Cseh Filharmonikus zenekart Jakub Hrusa vezényli.

Lubos Fischer hegedű versenyét hallották, a szólista Patricia Kopaczynskaja volt. Kedves hallgatóink, a Cseh Filharmonikus zenekar Jakub Hrusa vezényletével befejezésül Bartók Béla a Csodálatos Mandarin szvítjét játssza.

0: Bartók Béla a csodálatos mandarin szvittjét hallották. Kedves hallgatóink, a Cseh Filharmonikus zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Jakub Rusa. Hegedűn közreműködött Patricia Kopacsinszkaja. A felvétel Prágában a Rudolfinum Dvorzsák termében 2026. május 19-én készült. A szerkesztő Otmár Dávid nevében is elköszön, és további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Október 1-e a Zene Világnapja. Muzsikál

0: kell győzni a közönséget arról, hogy annak ilyennek kell lennie.
1: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
3: November 4-től lesznek nyilvánosak az ügynök akták. Lemond a média tanácsi tagságáról a Mi Hazánk elnökévé választott Tóth Máté. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Demeti Mea, a mikrofonnál Szlotta Judit. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynök akták. A korábban bejelentetthez képest két héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Először a hatos kartonok, B-naplók és mágnes szalagok adattára kerül fel a nyitottakták.hu oldalra, majd jövő februárig a beszervezési dossziék is nyilvánossá válnak. A dokumentumok eléréséhez nem kell majd regisztráció, azokban szabadon lehet keresni például születési adatok, fedőnév, irattípus alapján. Nyomozati anyagok kiszivárogtatott tartalma szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök utasítására tartóztatták fel a tavasszal a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállító autót. Az úgynevezett aranykonvoj ügyben a pénzszállítókat védő ügyvédi iroda munkatársa a Kossuth Rádiónak elmondta, a nyomozás dokumentumai már hónapokkal ezelőtt erre utaló bizonyítékokat tartalmaztak, mégsem történt semmilyen lépés. Laco Adrien úgy fogalmazott, akkor lehet érdemi elmozdulás az ügyben, ha olyan legfőbb ügyésze lesz az országnak, akinek a történtek tisztázása lesz az érdeke. A Fidesz szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. A Fidesz politikai fogolyként tekint a tegnap őrizetbe vett Hankó Balázsra, közölte az ellenzéki párt kommunikációs vezetője. Havasi Bertalan úgy fogalmazott, a volt kulturális miniszter semmilyen bűncselekményt nem követett el, és a pártban fel sem merült, hogy képviselői mandátumát vissza kellene adnia. Az előző kormány kultúráért és innovációért felelős miniszterét tegnap mentelmi jogának felfüggesztése után vették őrizetbe. Milliárdos kezelés gyanújával nyomoznak ellene az NKA ügyben. Ugyancsak tegnap őrizetbe vették az Orbán kormány fejlesztési miniszterét is. Sesták Miklóst a Volánbusz ügyben vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Lemond a média tanács Mi Hazánk által delegált tagja. Tóth Mátét a hétvégén az ellenzéki párt egyik alelnökévé választották, ami összeférhetetlen a médiahatóságban betöltött tisztségével. Apáti István, a Mi Hazánk alelnöke közölte, hamarosan új jelölési eljárást kezdeményeznek, és a Radetzky András rádiós szakembert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató helyettesét delegálják a média tanács. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől két hónapon át 80 helyszínen, 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások. Látható majd Mácsai Pál, Csúlya Imre, Vecsei H. Miklós egy-egy előadása, valamint fellép Fülei Balázs zongora művész. Országszerte derült az ég, a maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Éjszaka általában 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű. 15 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem.

0: ajánlott. Reklám.
1: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
2: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomonkos vezényletével szeptember 30-án a MÜPA-ban. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Élje át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a MÜPA-ban. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
3: Szép napot és jó zenéket kívánok a Muzsikáló délután hallgatóinak. A stúdióból Uzsali Bence köszönti önöket, Csík Gabriel a zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is. Szeptember 29-e Szent Mihály napja van. Sok népi mondás, szokás, megfigyelés kapcsolódik ehhez a naphoz, majd szemezgetünk még a mai adásban ezek közül. Például mindjárt egyet az elejére, van egy ilyen mondás, hogy ha libát eszel Mihály napján, egész évben nem lesz szükséged pénzre. Csak az a kérdés, hogy vajon azért nem lesz szükségünk, mert minden ingyen lesz, vagy azért, mert nem éljük meg a holnapot, és akkor már utána nem lesz. Ezt már nem mondja meg a népi mondás. Az első zenénk Joseph Haydn S-dur 43-as jegyzékszámú Merkur szimfóniája. A csillagokhoz nincsen köze, onnan kapta a nevét, hogy a szimfónia nyitó témája megjelenik egy Haydn operában is, mint Mercurius áriájának témája, innen kapta a szimfónia nevét. Az első tételt halljuk, a Magyar Kamarazenekar hangversenymestere Tátrai Vilmos.

Joseph Haydn 43-as Merkur szimfóniájának első tételét játszotta, a Tátrai Vilmos vezette magyar kamarazenekar. Vissza egy kicsit Szent Mihály napjához. A néphagyományban ez a nap volt az őszi időszak hivatalos kezdő napja, a természetbeni szolgáltatások teljesítésének határnapja, és egyben a keresztény jó cselekedetként a megvendégelések, szegények megvendégelésének napja is, úgy hívták ezt több helyen, hogy szegényetetés. Aztán például ez a nap volt a pásztorok elszámoltatásának és egyúttal szegődtetésének időpontja is. Ez volt az a nap, amikor a nyájakat és a méneseket látványos külsőségek között terelték be a téli szállás helyeikre. Egyúttal ennek kapcsán ez az őszi időszak egyik legfontosabb pásztor ünnepe is volt. Folytatjuk majd még, hogy mi minden kapcsolódott még ehhez a naphoz. Most viszont Özsen Izáj Gyermeki Álom című művét hallgatjuk meg. Midori hegedül, Robert MacDonald zongorázik.

Özsen Izáj Gyermeki Álom című művét játszotta Midori Hegedűn és Robert McDonald zongorán. Mihály napkor kezdődött a népszokásban hagyományosan a kukoricatörés és a szüret. Ez manapság már egészen érdekes, hiszen jellemzően azért hamarabb szokták kezdeni. Ennek ellenére ezen a napon munkatilalom volt nem csak a férfiak, hanem a nők számára is. Azt tartották ugyanis, hogy aki ilyenkor mos, annak kisebesedik a keze, ha pedig ruhát tereget, egész évben dörögni fog a háza felett az ég. Ugyanakkor Mihály napja volt a kisfarsang kezdete is, hiszen ekkor kezdődött a szüret és a szüreti mulatság egészen Katalin napjáig, tehát november 25-éig tartott ez az időszak, lakodalmak, bálok és felhőtlen mulatozás. Így kapcsolódott ehhez a naphoz az is, hogy a legény Szent Mihály napján vitte el a jövendőbeliének a jegykendőt, ha még a kisfarsang idején meg akartak esküdni. Tehát a tánc mellé az esküvők is kapcsolódtak. Most pedig Vivaldi 449-es C-dúr oboa versenyéhez kapcsolódunk, a második és a harmadik tételt halljuk, Alfredo Bernardini játszik barokk oboán, és a Zefiro Barokk Orkesztra kíséri Nicholas Robinson vezetésével.

Antonio Vivaldi 449-es C-dur oboversenyének második és harmadik tételét hallottuk Alfredo Bernardini és a Zefiro Barokk Orkesztra előadásában Nicholas Robinson vezényelt. A sokféle mezőgazdasági és népi szokás mellé kapcsolódnak különböző fajta mihálynapi idős járás jóslások is. Egyrészt azt tartja a népi mondás, hogy ha Mihály itt találja a fecskéket, akkor kellemes, meleg ősz várható. Tudomásom szerint az idei fecskék már elindultak. Aztán, hogy Mihály nap után a hal a víz fenekére húzódik le, így aztán nem érdemes ezután már halfogással kísérletezni, vagy csak nagyon nehezen lehet. Ha Szent Mihály éjszakáján a juhok vagy a disznók összefeküdtek, akkor hosszú, kemény telet vártak, ellenkező esetben viszont enyhét. Ezt nem tudom, hogy hogy történt az éjszaka. És ha Mihály napi mennydörgés van, akkor szép őszt, de kemény telet várhatunk. Ugyanígy, hogy a keleti szél fúj ezen a napon, az is a kemény telet sejteti. És viszont, hogyha Mihály lova deres, az behozza a telet, tehát hogy akkor hamar jön a rossz idő. És azt is mondja a népi mondás, hogy Szent Mihály nap után harapófogóval sem lehetne a földből kihúzni a füvet, tehát hogy nagyjából ez az az időszak, amikor már nem nő tovább a fű, el lehet tenni a fűnyírót. Egy Schubert zsoltár következik most, a 23. az a jó pásztor zsoltár, hogy a pásztoroknál maradjunk. A Tompkins énekegyüttes énekel, Prunyi Ilona zongorázik, vezényel Dobra János.

0: Az Úr az én pásztorom. Schubert 23. Zsoltárát énekelte a Tompkins éneke együttes, Prúnyi Ilona zongorázott, Dobra János vezényelt. 4:04.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A mai lemez újdonságunk egy Mozart lemez, méghozzá egy olyan lemez, amelyen négykezes zongora művek szerepelnek. Nem az összes, hanem van két C-dur négykezes szonáta, az F-moll Adagio és Allegro négykezes változata, és a 497-es F-dur négykezes szonáta. Ez részben új lemez csak, hiszen a két zongorista, John Bryden és Thomas Ullman egy korábbi felvételét is felhasznált, egy 2000-ben készült lemezt újra masztereltek, és azt egészítették ki újabb felvételekkel. Viszont van egy nagyon érdekes mű is ezen, a köhelyjegyzék szám szerinti 19D jelzésű, tehát egy nagyon korai mű. Az a nagyon érdekes, hogy bár már 10 éves kora alatt irattak Mozarttal szimfóniát, opera részletet, ilyesmit, és nagyon jól zongorázott, de a zongora szonátához csak később kezdett el, ugye a 200-as köhelyszám környékén fordulni. Viszont van egy négykezes zongora szonátája, ami 19-es számmal szerepel, állítólag 1765-ben keletkezhetett, tehát 9 éves korában. Ebbe hallgatunk most bele, az első Allegro tételt halljuk, John Bryden és Thomas Ullman zongorázik.

A 9 éves Mozart C-dur négykezes zongora szonátájának első tételét játszotta John Bryden és Thomas Ullmann. Egy kis ál régi zenével folytatjuk, a 20. századi spanyol Joaquín Rodrigo Fantázia egy nemes úr részére című művének negyedik tételét hallgatjuk meg. Toribio Santos játszik gitáron a Monte Carlo-i opera zenekarával, Claudio Simone vezényel.

Rodrigo Fantázia egy nemes úr részére című művének utolsó tételét játszott a Turíbio Santos és a Monte Carlói Opera zenekara Claudio Simone vezényelt. Vissza Mozarthoz, az Idomeneo című opera nyitányát játssza a Táfelmusik együttes Bruno Weil vezényel.

Mozart Idomeneo nyitányát játszotta a Táfel Múzik együttes, Bruno Weil vezényelt. A Beethoven tanítvány Ferdinand Hiller ámol zongora négyesének intermezzójával folytatjuk a zenehallgatást. Oliver Trindl játszik zongorán, és a Mingwe Quartetből játszik Ulrich Isfort hegedűn, Aroa Sorin mélyhegedűn és Matthias Diener gordonkán.

Ferdinand Hiller A-moll zongora négyesének intermezzóját játszotta Oliver Trindl és a Minuet Quartet tagjai. Most jön a híres korál Johann Sebastian Bach 147. kantátájából a Jesu bleibet meine Freude. Norman Lubov átiratában halljuk ezt a művet. A Norman Lubov kórus és a londoni szimfonikus zenekar előadásában Leopold Stokowski vezényel.

0: Johann Sebastian Bach 147. kantátájának koráját énekelte a Norman Lubov kórus a londoni szimfonikus zenekar kíséretével. Norman Lubov kisé romantikus hangvételű átiratában Leopold Stokowski vezényelt. 2 perccel múlt 4 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Beethoven zenéjével folytatjuk az A-dur Kreutzer szonáta fináléját, hallgatjuk meg, Antje Weithass hegedül, Várjon Dénes zongorázik.

Ez volt Beethoven Kreutzer szonátájának fináléja Antje Whitehouse és Várjon Dénes előadásában. Következő zeneszerzőnk Malcolm Arnold, ő egy 20. századi brit zeneszerző, 2006-ban hunyt el, a művének címe pedig Homage to the Queen, tehát tisztelgés a királynő előtt, ez pedig minden bizonnyal a II. Erzsébetnek szólt. Ez egy balettzene, az 5. pas de deux tételét játsza a BBC Filharmonikus zenekara, Ramon Gamba vezényel.

A Pas de Deux tételt játszotta a BBC filharmonikus zenekara Malcolm Arnold Tisztelgés a királynő előtt című balettjéből. Carl Philipp Emanuel Bach A-dur Gordonka versenyének befejező tétele következik, Roman Ditta a szólista, az Anime Musicae kamarazenekarra játszik.

Carl Philipp Emanuel Bach A-dur Gordonka versenyének befejező tételét játszotta Roman Ditta és az Anima Muzicé kamarazenekar. Fanny Hensel, lánykori nevén Fanny Mendelssohn, a testvéréhez hasonlóan szintén komponált szöveg nélküli dalokat, dal zongorára, ő így hívta ezeket, az Opus 8-as ciklus első tételét halljuk, Sarah Cale zongorázik.

0: Fanny Mendelssohn Hensel opusz 8-as Dal zongorára című művét hallottuk, Szerkeijel zongorázott. Hamarosan 5:30, a reklám után megkezdjük a játékokat.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
3: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomonkos vezényletével szeptember 30-án a MIPA-ban. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Élje át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a MIPA-ban. mrm.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Szép napot kívánok újra, Uzsali Bencét hallják. Elérkeztünk a mai játékainkhoz, most a nyereményjáték, utána a szavazós játék, és 17:30 pedig a tippjáték következik majd. Az elérhetőségeink most is a szokásosak, 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Mondom a nyereményeket. Van 2 koncertre és egy mozifilmre páros belépünk, illetve egy CD-nk is van. A koncertek. Október 1-én csütörtökön este 7:30 a Magyar Zeneháza koncerttermében a Metrum Trio Zene és Felvilágosodás című, hát nem is azt mondom, hogy koncertje, mert igazából előadása lesz, ez egy rendezett előadás, történelmi időutazás zenei alaphanggal a Zene Világnapján. Haydn, Handel, Mozart és Bach művek szólnak, kamara művek jellemzően, de valószínű, hogy ez tényleg egy időutazás is egyben. Ez tehát október 1-e Magyar Zeneháza. A másik koncert október 2-a péntek, Gödöllő Királyi Kastély este 7:00, Gödöllői Hárfa Fesztivál lesz, Farkas Méra Hárfa Estje lesz, Karaszon Eszter Gordonká Gőzre működik. Ez tehát 2-a péntek, Gödöllő. A mozi az október 7-én szerdán este 7:00 van Budapesten az Etele moziban. A Mami Blue című magyar játékfilm, friss filmet lehet megnézni. Ez tehát egy mozi előadás 7-én szerdán, és a tárgynyereményünk pedig egy CD, Lendvai Kamilló, a Mennyei Város és a Requiem című műve hangzik el ezen a lemezen a Magyar Rádió szimfonikus zenekara előadásában. És akkor a játékzene. A játékzene az Paganini Hámol hegedű versenyének 3. rondó tétele, van ennek egy alcíme is, a La Campanella. Az a kérdés, hogy mit jelent az, hogy La Campanella. Ezt tessenek nekünk megírni, illetve azt, hogy melyik nyereményre pályáznak és az elérhetőségeiket, ameddig meghallgatjuk ezt a tételt Ilja Kahler szólójával, a Lengyel Rádió szimfonikus zenekarával, Steven Gunzelhauser vezetésével.

Paganini Hámol hegedű versenyének harmadik La Campanella melléknevű tételét hallottuk Ilja Kahler és a Lengyel Rádió szimfonikus zenekara előadásában Steven Gunzenhauser vezényelt. A kérdés pedig az volt, hogy mit jelent a La Campanella. Nagyon sokan megírták, és gyakorlatilag mindenki helyes megfejtést írt, hogy csengettyűt, kis csengőt, kis harangot jelent, és hát tágabb értelemben is használják, például használják az iskolai csengőre, vagy a harangvirágra is. A campanello az pedig a kapucsengőt jelenti. Suonare il campanello az nem azt jelenti, hogy harangocskákkal játszani, hanem azt, hogy becsöngetni. És akkor kik lettek a nyerteseink? Már is mondom, Cine Laura Fenyősi Éve, Alt Cibler András és Vasné Kökény Éva, akik most örülhetnek a nyereményeiknek, és gratulálok mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött, és köszönöm mindenkinek, hogy játszottak velünk. Játszanak a folytatásban is, hiszen jön a szavazós játék. A szeptember 29-i Mihály napi aktualitásokat már érintettük, de vannak zenetörténeti érdekességek is. Van 300 éves Bach kantátánk, 1726-ban ezen a napon mutatták be a 19-es BWV jegyzékszámú kantátát, SR Hub sich ein Streit, ez egy Szent Mihály napi kantáta természetesen, vita támadt, és egy igazán látványos, vitatkozós nyitótétele van, ezt hallgathatnánk meg. A másik, hogy 1866-ban Rómában ezen a napon tette le a pontot Liszt a Krisztus oratórium végére, több mint 20 év alkotómunka zárult le ezen a nappal. A Csoda című tételt ajánlanám szíves figyelmükbe, ez az a jelenet, amikor jön a vihar a tavon, és aztán felébresztik Jézust, és lecsendesíti a vitát, nem a vitát, a vihart, és lesz egy ilyen filmzeneszerűen szép, nyugalmas vízparti jelenet belőle. A harmadik pedig, hogy 1811-ben, 215 évvel ezelőtt ezen a napon született Kolozsváron Sódelné Klein Rozália, az egyik első magyar drámai szoprán opera énekesnő és a magyar opera játszás egyik első nagyon fontos alakja. Ő volt az, aki a mai Norma fánál énekelte Bellini normájából Norma áriáját, és így kapta a hely a Norma fa nevet. Hát természetesen a születése évfordulóján ezt hallgathat meg. Szóval a három lehetőség, Bach 19-es kantát a nyitókórusa, vagy Liszt Krisztus oratóriumából a csoda jelenet, vagy pedig Sódelné Klein Rozália tiszteletére Bellini normájából a Casta Diva ária. Ezekből lehet választani, és mondom azt is, hogy mit hallgatunk addig, ameddig szavazunk. Gustav Charpentier Louise című operájából Louise áriája, a harmadik felvonásból Mirella Freni énekel, a London, nem, a római opera zenekara kíséri, Franco Ferraris vezényel.

Gustave Charpentier nem a Marc Antoine, hanem a Gustave Charpentier Louise című operájának harmadik felvonásából hallottuk a címszereplő áriáját. Mirella Freni énekelt, a római opera zenekarát Franco Ferraris vezényelte. És megint érdekes volt a szavazás, hiszen bár Bellini is kapott egy pár szavazatot, de aránylag hamar egymás mellé szegődött a Bach és a Liszt mű, és fej-fej mellett haladtak folyamatosan. Ha jött egy szavazat a Bachra e-mailben, akkor jött egy SMS-ben a Lisztre. És fordítva, a lényeg, hogy végig tartották a Holt versenyt, így aztán mind a kettőt meghallgatjuk. Most a Bachal kezdünk, a Liszt tétel viszont egy kicsit hosszabb, az már nem fér el a hírek előtt, azzal az 5 órai hírek után folytatjuk majd. Most viszont akkor Bach Szent Mihály napi kantátájának nyitó tételét hallgatjuk, Es erhub sich ein Streit, tehát vita támadt, a Monteverdi kórust és az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényli.

Ez a tétel is éppen 300 évvel ezelőtt hangzott el először Lipcsében. Johann Sebastian Bach 19-es kantátájának nyitó tételét adta elő a Monteverdi kórus és az angol barokk szólisták John Eliot Gardiner vezényelt. Leopold Mozart gyermekszimfóniájának nyitó tétele következik, a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszik.

Leopold Mozart gyermekszimfóniájának első tétele és a Liszt Ferenc Kamarazenekar után jöjjön most Tommaso Albinoni D-dur koncertójának második tétele, a Collegium Musicum 90 játszik.

0: Mea, a mikrofonnál Szlotta Judit. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek, mások mellett az akkori legfőbb ügyésznek és helyettesének is, de nem indult eljárás az ügyben. A nyílt levélre reagált a Fidesz, a kormányfő és az ukrán pénzszállítók védője is. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. Az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédi iroda vezetője Horváth Lóránt ügyvéd szerint a Fidesz nyilatkozata felér egy beismeréssel. A kormányfő közösségi oldalán pedig azt hangsúlyozta, hogy hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyben. Letartóztatás helyett nyomkövető viselésével házi őrizetbe került a budai park fenntartási ügy több gyanúsítottja. A bíróságban nincs kétely a megalapozott gyanúról, de úgy látják, már nem indokolt a letartóztatás további meghosszabbítása. Az óbudai korrupciós ügyben most 7 gyanúsított, közöttük Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt, korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, és két Momentum politikus letartóztatását változtatták házi őrizetté. A gyanú szerint egy parkfenntartási munkákat végző cég 2011 és 2024 között több mint 2 milliárd forinttal vesztegetett meg önkormányzati vezetőket. Újabb 100 millió forintos bírsággal sújtják az iváncsai akugyárat. A Fejér megyei kormányhivatal talajvízszennyezést tárt fel a gyár közelében, ezért elrendelték a szennyezést okozó, valamint az azokkal műszakilag megegyező csővezetékek és aknák működésének azonnali felfüggesztését. Lezuhant egy orosz hadászati bombázó gyakorló repülés során. A gép, amely fegyverzetet nem szállított, az Amuri régióban lakatlan területre zuhant. A legénység 6 tagja meghalt. Egy túlélőt kórházba vittek, közölte az orosz védelmi minisztérium. Több mint 1 millió használt mobiltelefont adhatott el újként egy bűnszervezet Európában, közölte az Európai Ügyészség. Átszámítva összesen több mint 130 milliárd forinttal károsíthatták meg a vevőket. A nyomozók 19 országban 160 helyszínen tartottak házkutatást. 7 embert őrizetbe vettek, köztük a bűnszervezet 2 feltételezett vezetőjét. Idehaza koncertekkel és hagyományőrző programokkal, köztük szüreti felvonulással rendezik meg a csaknem 4 évtizedes múltra visszatekintő Villányi Vörösbor Fesztivált. A péntektől vasárnapig tartó rendezvényre látogatók, nyitott pincékkel, borkostolókkal, élőzenével, kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Országszerte derült az ég, a maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Éjszaka általában 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes, kora őszi idő. 17 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A többszörös Grammy-díjas Sir John Elliott Gardiner először a budapesti fesztiválzenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
3: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomonkos vezényletével szeptember 30-án a Műpában. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Élje át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a Műpában. mrme.jegy.hu.
4: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október

0: Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mipa.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket újra! Ahogy tehát a hírek előtt ígértem, a szavazás másik győztese Liszt Ferenc Krisztus oratóriumából a csoda jelenet következik. Ez az a jelenet, amikor Jézus elalszik a hajóban, jön a vihar, felkeltik az apostolok, hiszen halálfélelmük van már a vihartól, és ő pedig csak annyit mond, hogy miért aggodalmaskodtok, ti kicsiny hitűek, aztán lecsendesíti a vizet. Liszt Ferencet megragadta ez a jelenet, hogy lehet vihart is komponálni, és csendes nap sütötte vizet is, meg is tette, és a feljegyzések szerint 1866-ban ezen a napon fejezte be a mű komponálását. A tételt Andreas Schmidt szólójával, a Gehinger Kantorai Stuttgarttal, a Krakkói Kamarakórussal és a Stuttgarti Rádió Szimfonikus Zenekarával hallgatjuk meg, Helmut Rilling vezényel.

Liszt Krisztus oratóriumából hallottuk a csoda jelenetet. Tegnap reggel megláttam a Dunán a reggeli napfényben evezni egy kajakost, és két dolog jutott az eszembe. Az egyik ez a zene, a másik pedig, hogy micsoda jó hétfő reggele van, hogy a kora őszi napsütésben azon a csendes vizen ott ilyen szépen siklik azzal a hajóval. Szerettem volna helyében lenni. A András Schmidt, a Gehinger Kantorei Stuttgart, a Krakkói Kamarakórus és a Stuttgarti Rádió Szimfonikus Zenekara adta elő a tételt, Helmut Rilling vezényelt. Egy másik személyes kedvencem következik, Franz Schubert B-dur triójának negyedik rondó tétele, a Wanderer trió játszik.

Schubert B-dur zongorás triójának negyedik rondó tételét játszotta a Wanderer trió. A tippjáték előtt még egy filmzene részletet hallgatunk meg a James Bond a Phantom Visszatér című filmzenéjéből. Thomas Newman a zeneszerző és a karmester is az Abbey Road Studio zenekara játszik.

0: A James Bond a Phantom Visszatér című film zenéjéből hallottunk részletet Thomas Newman vezetésével, az ő zenéjét játszotta az Abbey Road Studio zenekara. 2 perc múlva lesz 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És ha 5:30, akkor tippjáték, tehát azt kellene megírni, hogy ki lehet a zeneszerző, vagy milyen korszakban keletkezett és milyen jellegű mű szól. A mai tippjáték zenénk mindössze 3 perc, tehát gyorsan kell tippelni, de talán már az első ütemekből is kiderül az, hogy legalább melyik korszakban járunk, sőt, lehet, hogy többen ismerik is a művet. 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikáló délután kukac radio.hu az e-mail címünk. Halljuk a zenét!

Volt, aki azt is megírta, hogy a King Singers együttes énekel, és így van, tényleg ők énekeltek. És hát a tippek azok a reneszánsz és a korabarok határán mozogtak, hogy valamilyen madrigán lehet, ez így is van. Hans Leo Hassler Achvédes Leiden kezdetű madrigáját hallottuk. Volt, aki azt írta, hogy korál, és ő is nagyon közel járt az igazsághoz, hiszen van Hasslernek egy madrigája, a Mein Gemütist mir verwirret, tulajdonképpen egy ilyen kicsit szomorkás a hangulatom máma jellegű madrigál, aminek a dallamára írta Luther a maga koráját, ami aztán később a Máté Passió vezérkorájaként lett halhatatlan, de ami eredetileg egy Hans Leo Hassler szerelmi madrigál volt. Robert Schumann negyedik szimfóniájának románca következik, a Stuttgarti Rádió Szimfonikus Zenekara játszik, nevén Meriner a karmester.

Robert Schumann negyedik szimfóniájának románcát a Stuttgarti Rádió Szimfonikus Zenekara játszotta, Neville Mariner vezényelt. Johann Friedrich Fass A-moll oboa versenyének második vivace tétele következik, Nele Fertommen szólójával a Musica Gloria együttes kíséretében.

Johann Friedrich Fass Ámollobó a versenyének második tételét játszotta Néle Fertomban és a Musica Gloria együttes. Egy Rossini nyitány következik most, a Bruschino úr című opera nyitánya, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszik Fischer Ádám vezénnyel.

Abruszkino úr nyitányát játszotta a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Fischer Ádám vezetésével. Gioachino Rossini volt a szerző, ha valakinek esetleg kérdéses lett volna. Jöjjön még egy zongora trió tétel, Camille Saint-Saëns második émol zongora triójának negyedik graciózó Poco Allegro tételét halljuk. Renaud Capuçon játszik hegedűn, Edgar Moreau gordonkán és Bertrand Chamaillou zongorán.

Camille Saint-Saëns E-moll zongora triójának negyedik tételét játszott a Renaud Capuçon, Edgar Moreau és Bertrand Chamaillou. Elérkeztünk az utolsó zeneművünkhöz, Mozart C-dur linci szimfóniájának utolsó tételéhez. Ez a linci utazás 1782-ben történt, ugyebár 1781-ben Mozart elhagyta Salzburgot és Bécsben kezdett szabadúszó zenész életet, aztán 82-ben megnősült, és utána hazalátogatott újdonsült feleségével, és a hazafelé tartó úton megálltak Linzben. És ekkor kérték Mozartot, hogy tartson egy szerzői estet, csak hogy Mozartnál nem igazán volt befejezett mű, így aztán egy nála lévő Michael Haydn szimfóniához írt egy bevezetőt, és előadatta saját szimfóniájaként, még az első köhelyjegyzékbe is bekerült a mű, illetve gyorsan két nap alatt összehozta ezt a linci szimfóniát, amelynek az utolsó tételét halljuk. Az English Concert játszik Trevor Pinnock vezetésével.

0: Érdekes, ahogyan a két közeli opera, a Szöktetés a Szerályból és a Figaro házasság a zenéje is ott lehel ebben a Linci szimfóniában. Az utolsó tételt hallottuk, az English Concertet Trevor Pinnock vezényelte. Ezzel véget ért már a muzsikáló délután, most hamarosan kezdődik a Muzsikus Legendák című műsorunk, Ileana Kotrubás énekesnőt lehet közelebbről megismerni, aztán pedig prológ és opera közvetítés Händel lesz terítéken ma este. Én kollégáim Csík Gabriella zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. További szép estét kívánok, Uzsali Bencét hallották, viszont hallásra.
1: Műsorajánló. A prológ következő adásában Georg Friedrich Händel Izrael Egyiptomban című kétrészes oratóriumának érdekességeit fürkészhetjük László Ferenc értő segítségével.
2: Függetlenül attól, hogy magasztos vagy hátborzongató a téma, a járványok ábrázolása Händelnél mindig szórakoztató.
1: Prológ. Izgalmas információk az oratórium előtt ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club összeállításában Borbély Mihály Visszanéztem félutamból című tavaly megjelent szólóalbumát mutatjuk be. A multi-instrumentalista művész improvizációja során szoprán, alt és tenor szaxofont, fujarát, tilinkót, kettős furuját, furuját, kavalt, tárogatót, klarinétot és basszus klarinétot is használ. Így formálódik játékán keresztül a kortárs etno-jazz. Borbély Mihály lemeze az Éjszakai Jazz Klubban, ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.

Yorki Metropolitan, a londoni Covent Garden, a bécsi állami operaház, a Salzburgi Fesztivál, és még lehetne sorolni a világ leghíresebb opera színpadait. Sokan leírták, hogy ő volt talán az egyik legtökéletesebb, Violetta, Gilda, Mimi, Pamina vagy épp Melisande. Kotrubász 1939. június 9-én született, és gyermekként kezdett énekelni a román rádió kórusában, aztán Bukarestben tanult. Szerencsére nem gátolták az utazásban, és hamarosan különböző énekversenyeken ért el nagyszerű sikereket. Az ezeken a versenyeken elért díjak segítettek elindítani nemzetközi karrierjét. 68 és 71 között a Frankfurti Opera Társulatának tagja volt. Karrierje hamarosan a világ legfontosabb színpadaira kiterjedt. Elsőként Gilda áriáját hallgatjuk meg a Rigoletto első felvonásából.

Giuseppe Verdi Rigoletto című operájából Gilda szerepében Jelena Kotrubász énekelt. A londoni filharmonikus zenekart John Pritchard vezényelte az 1976-os felvételen. A román szoprán egy nagyon muzikális családban nőtt fel. Édesapja Vasile egy amatőr kórus tenorja volt. A zenei karrierje 9 éves korában kezdődött, amikor a rádiókórus tagja lett, és 11 éves korára egyik vezető szólistája. Amikor a család Bukarestbe költözött, beiratkozott egy zeneileg különleges tehetséget gyermekek számára létrehozott iskolába. 19 évesen felvették a Ciprian Porombescu konzervatóriumba. Elképesztő tempóban fejlődtek a képességei. 6 évvel később már fellépett Debussy Péleas és Mélisande című operájában. Hihetetlen gyorsasággal tanult, így nagyon hamar hatalmas repertoárra tett szert, bár ő mindig azt állította, hogy viszonylag kevés szerepet énekelt. Minden relatív. Repertoárját olyan szerepekkel bővítette, mint Oscar az Állarcos bálban, Gilda a Rigolettóban és Blonda a Szöktetésben. Mozart nagyon közel állt a szívéhez. A leghíresebb szerepeket betéve tudta. Egy interjúban így mesélt. Szerintem Mozart énekléséhez valami különlegessel kell születni. Nagyon nehéz, mert mindig az adott zeneszerzőhöz kell alakítanod kicsit a hangod. Mozartot másképp kell énekelni, mint Verdit vagy Bachot. Gondolnod kell arra az időszakra, amikor ezek a zeneszerzők éltek. Minden szerzőre hatással volt a társadalom, a társadalmi környezet, az irodalom, a festészet és minden. Ez a saját zenéjükben és a saját személyiségükben is megnyilvánul. Miért olyan nehéz ez Mozarttal? Szerintem talán azért, mert ő nagyon természetes. Neked is nagyon természetesnek kell lenned, és tiszta hangzással kell rendelkezned, de ugyanez a helyzet például Schuberttel is. Nem kell semmit alkotnod, csak belül kell érezned. Szerintem ahhoz, hogy valaki Mozartot énekelhessen, egyfajta zenei érzékenységgel kell születni, ami különlegesebb, mint Puccini vagy Verdi esetében. A kedvenc zeneszerzőim Mozart és Verdi épp azért, mert annyira különböznek egymástól. Mi most a Rózsa árját hallgatjuk meg a Figaro házassága című operából.

Mozart Figaro házassága című operájából a Rózsa áriát énekelte Jelena Kotrubasz, a Filharmónia zenekart ismét John Pritchard irányította. 1965-ben muzsikus legendánk nemzetközi elismerést szerzett a hollandiai Hertogenbosban, ahol első díjat nyert opera, dal és oratórium kategóriában egy énekversenyen. A következő évben megnyert egy rádiós televíziós versenyt Münchenben. Ezek a díjak, valamint a brüsszeli Pamina szerepében elért nagy sikere, bécsi, hamburgi, berlini és salzburgi fellépésekhez, valamint a frankfurti operával kötött szerződéshez vezetett. Később úgy emlékezett vissza, hogy az egyik Péleas és Mélisande opera előadáson jelen volt Nadia Boulanger, a legendás francia zenepedagógus és zeneszerző. Boulanger a fiatal énekesnőt külön megdicsérte, nem csupán az éneklését, hanem francia kiejtésének minőségét is. Kotrubasz számára ez azért maradt emlékezetes, mert pályája elején egy ilyen tekintélyű muzsikus elismerése óriási élményt adott neki. Pályafutásának egyik csúcspontja az 1971-es Covent Gardenbeli debütálása volt Tatjana szerepében az Anyegimben. Előtte 3 éves szerződést írt alá a bécsi állami operával. A szerződés aláírásakor azonban figyelt arra, hogy ez ne gátolja. Voltak kikötései. Így aztán lehetősége volt utazni és külföldön is énekelni. Amerikai opera színpadi debütálására 73-ban került sor, Chicagóban, Mimi szerepében. 2 évvel később már Mirella Frénit váltotta Scalában, szintén Puccini operájában. A karrier építésben a véletlennek is szerepe volt. Egyszer csak megcsörrent a telefonja. Mirella Fréni megbetegedett. Kenti otthonából azonnal repülőgépre kellett pattanni, és 15 perccel az előadás kezdete előtt érkezett meg Milánóba. Gondoljunk bele, egy olyan színpadon kellett fellépnie, amelynek közönsége híresen kritikus és igen nehezen meggyőzhető. Egyik pillanatban még úton van, a következő pillanatban már Puccini mimieként kell megszólalnia. A történethez hozzátartozik, hogy azért ez nem egy teljesen ismeretlen szerep volt számára, Mimit ugyanis már énekelte, de a Scala közönség előtt, ilyen körülmények között milyen lelki teher lehetett? Ráadásul Mirella Frénit várta a közönség. És akkor megtörtént a csoda. A publikum lelkesedett, a kritika elismerően fogadta. Ez lett Kotrubasz nemzetközi áttörésének egyik legfontosabb pillanata. Talán ennél szebb történetet nehéz találni arra, hogy valakinek a legnagyobb pillanata néha éppen akkor következik be, amikor semmi nem ideális. Mindjárt az első felvonásbeli áriája után őrjöngő taps fogadta, interpretációját pedig a kritikusok és a közönség egyaránt elismerte. A Metben is Mimi szerepében aratott elsöprő sikert.

Giacomo Puccini Bohémia című operájából hallottuk Jelena Kotrubasz gyönyörű hangját. Muzsikus legendánk szavait idézem. Nem mondhatom, hogy egyik szerzőt jobban szeretem, vagy élvezem, mint a másikat. Mozartot vagy Schubertet minden nap, minden percben hallgatnám, és soha nem unnám meg. Nem csak az operákat, hanem a szimfóniákat, a verseműveket, mindent. Annyiszor léptem fel a varázsfúvolában, hogy nem tudnám megszámolni. Ugyan már nem játszom Paminát, de ugyanazzal a boldogsággal és élvezettel fogom mindig hallgatni. Mindig mindent beleadtam egy-egy karakterbe, amit csak tudtam, a legjobbat próbáltam magamból kihozni. De a hang változik, Paminának egy nagyon fiatal lánynak kell lennie. Gildát például már szintén nem éneklem. A hangom fejlődik, nem mondanám, hogy nehezebb, inkább kerekebb. Most már inkább éneklem Erzsébet szerepét a Don Carlosban, Londonban azt hiszem nagyon jól is sikerült, de készülök Améliára, Simon Boccanegrában. Hát az ember mindig próbálkozik. Most a Végzett Hatalma című operájából Leonóra háriája következik, Jelena Kotrubasz énekel.

Verdi a Végzett hatalma című operájából Leonora negyedik felvonásbeli áriáját énekelte muzsikus legendánk Jelena Kotrubas, akit egyszer megkérdeztek, hogy hogy dönti el, hogy milyen szerepeket énekel és mit nem. Ezt felelte. Én döntöm el, hogy mit vállalok. Nagyon jól tudom, hogy mennyit tudok csinálni, mit kellene és mit nem kellene elvállalnom. Ha egy karmester például Szalomét vagy Toszkát kérne tőlem, természetesen nemet mondanék, mert az nem nekem való. A karmesterek hajlamosak hibákat elkövetni. Minden karmester vagy színházi rendező nagyon örülne, ha találnának egy izgalmas fiatal Toszkát, aki gyönyörűen néz ki és gyönyörű hangja van. De a Toszkát nem lehet eljátszatni egy 20 éves művésszel, mert nincs meg a kellő tapasztalata, a drámai felkészültsége ilyen szerephez, vokális szempontból. Igyekszem minden szerepbe, amit tolmácsolok, belevinni a saját ötleteimet, az érzékenységemet, a kultúrámat, és igyekszem megközelíteni a zeneszerző igényeit. Persze sohasem fogjuk tudni, hogy mi volt a szerzőben, nem láthatunk a fejébe és a fantáziájába. De a zene és a szöveg megértése során nagyon közel kerülhetünk egy-egy hőshöz. Mindig életre kell kelteni a karaktert, és meg kell győzni a közönséget arról, hogy annak ilyennek kell lennie. Épp ezért rengeteget olvasok. Leveleket, életrajzokat. Amikor diák voltam, ezt meg is követelték tőlünk. Ismernünk kellett a komponisták életét, a korszakot, a társadalmat, amelyben élt. Ez nagyon fontos, mert mindenki kifejezi a zenéjében vagy a munkájában azt a társadalmat, amelyben élt. Szerintem is fontos ez. Most Lehár Ferenc Giuditta című operettjéből hallgatjuk meg Giuditta dalát a második felvonásból.

Lehár Ferenc Giuditta című operettjéből a dalt Jelena Kotrubasz énekelte, a New Yorki Metropolitan zenekarát James Levine vezényelte. Muzsikus legendánk nem szégyelte bevallani, hogy kicsit maradi, nem kedvelte a kortárs zenét. Nem vagyok jó a modern zenében, nincs meg a temperamentumom hozzá. Azt hiszem, a modern muzsikához is kell egyfajta különleges muzikalitás. Bennem ez nincs meg, és kimondhatom, hogy nem szeretem ezeket a modern zeneműveket. Persze jó kérdés, hogy mi a modern. De hát ugyanez a helyzet más művészeti ágakkal is. Például itt van Picasso. Nem fogom megérteni, vagy talán nincs hozzá türelmem. Persze az én hibám, mert nincs meg a felkészültségem, és nem is akartam ilyen messzire menni, hogy megértsem a műveinek nagy részét. De azért nagyon szeretem a kék és a rózsa korszakát, és nagyon szeretem az impressionistákat, meg a reneszánsz darabokat. Azok számomra nagyon könnyűek. Kotrubasz rajongott Debussy művészetéért. Egyik legkedvesebb operája felvétele a Pelléas és Mélisande volt. Sajnos ez most nekünk nincs meg, de egy kis Debussy muzsikát azért meghallgatunk. A tékozló fiúból Lia recitatívója és áriája szól.

A tékozló fiúból Lia a recitatívója és áriája hangzott el Debussy muzsikája. Jelena Kotrubasz partnere a 88-as felvételen a Madridi Szimfonikus Zenekar volt, vezényelt José Collado. Kotrubasz nem kereste mindenáron a sztárságot, éppen ellenkezőleg. Rendkívül erős személyisége volt, nagyon magasra tette a mércét, nem csak saját magával, hanem a rendezőkkel és a partnereivel szemben is. Ha úgy érezte, hogy egy rendezői elképzelés sérti a mű lényegét vagy a szerep igazságát, képes volt nemet mondani. 73-ban Bécsben az Anyegin egyik produkciójából lépett ki, mert nem értett egyet a rendező elképzelésével. Később a Metropolitan Operában a Don Pasquale próba folyamatából is távozott hasonlókból. Ez ma talán kevésbé meglepőnek tűnik, de akkoriban egy nemzetközi opera énekesnő számára komoly bátorság kellett ahhoz, hogy egy nagy operaház produkciójára azt mondja, hogy nem. Kotrubasz nem kereste a botrányt, a művészi hitelességet kereste. A szereplők nála sohasem pusztán hangilag szép figurák voltak, a szerepeknek nála emberi története volt. A Carlos Kleiber által vezényelt Traviata felvétel külön fejezett Kotrubasz pályáján. Violetta szerepében olyan előadást teremtett, amelyben a technikai tökéletesség soha nem vált öncélúvá. A hang mögött mindig ott volt a szenvedő, szerető és kiszolgáltatott ember. A Traviata szerelmi kettősében Kotrubasz partnere Placido Domingo vezényel Carlos Kleiber.

Giuseppe Verdi Traviata című operájából a Szerelmi kettőst muzsikus legendánk és Placido Domingo énekelte, a Bajor Állami Operaház zenekarát Carlos Kleiber vezényelte. A felvétel érdekessége, hogy a brutálisan elpusztított magyar rádióban készült 1978-ban. Kotrubasz hangja nem az a hang volt, amely puszta hangerővel akarta meghódítani a közönséget. Sokkal inkább a színpadi jelenléttel, a beszédszerű frazeálással, a finom árnyalatokkal. A kritikusok éppen ezért gyakran kiemelték színészi képességeit, és azt, hogy milyen természetesen tudott több nyelven énekelni. 1981-ben az osztrák kormány Kammersängerinné nevezte ki őt. A 80-as évek végén bejelentette a visszavonulását és energiáit a tanításra összpontosította. Legismertebb tanítványa Angela Gyorgyú, román honfitársa volt. Miután visszavonult a színpadtól, Kotrubasz ezt követően idejének egy részét a tanításnak és mesterkurzusoknak szentelte. Most Gustave Charpentier Louis című operájából hallgatunk meg egy kettőst. Kotrubasz partnere ismét Placido Domingo.

Gustave Charpentier Louis című operájából a kettőst Jelena Kotrubaszt és Placido Domingo énekelte, az új Filharmónia zenekart Georges Prétről vezényelte. Muzsikus legendánk saját magáról meglehetősen szerényen nyilatkozott. Egy későbbi interjúban, amikor megkérdezték tőle, hogy milyen pályát választott volna, ha nem lett volna opera énekes, azt felelte, hogy nem gondolja, hogy bármilyen más szakmához lett volna tehetsége. Nem a diva beszélt belőle, hanem egy olyan ember, aki egyszerűen elfogadta, hogy neki ez volt az élete. Egy másik kérdése pedig, hogyha még egyszer lehetősége lenne operát énekelne, mit választana? Meglepő választ adott, azt mondta, hogy nem akarna még egyszer operát énekelni. Ez különösen érdekes egy olyan művésztől, akinek egész életét az opera határozta meg. Talán azt jelenti, hogy amit egyszer igazán megélt, azt nem akarta megismételni. Elég hamar visszavonult a nyilvános színpadi énekléstől, 51 éves korában mondta azt, hogy elég. És ez egy tudatos döntés volt. Nem akarta megvárni, amíg a hangja már nem pontosan azt tudja, amit ő szeretne. Még egy kedves emlék, Kotrubasz férjhez ment egy török karmesterhez. Egy török szerzővel találkozott Nizza közelében. Persze ott volt a férj, Manfred Ramin is. A történet szerint a vendéglátás közben Kotrubasz figyelmeztette vendégét a terített asztal szalvétáira. Sötétkék szalvéták voltak rajtuk hold és csillag mintával. Amikor megtudta, hogy vendége török, elmondta, hogy éppen ezért választotta ezeket, mert tudta, hogy a török zászlón is hold és csillag található. Ez ugyan apróságnak tűnik, de nagyon sokat elárul a művésznőről, arról az emberről, aki még egy terített asztal részleteire is odafigyelt. Befejezésül egy nagy slágert hallgatunk meg.

0: a Bordalt hallottuk, Giuseppe Verdi Traviata című operájából, Jelena Kotrubac és Placido Domingo énekelt, a Bajor Állami Opera énekkarát és zenekarát Carlos Kleiber vezényelte. Kotrubac és férje rendkívül szerény, közvetlen ember benyomását keltették. A világsztár és karmester férje nem valami elérhetetlen művész házaspárként fogadta vendégeit, hanem egyszerűen leültek teházni és beszélgetni. Soha nem tagadta meg gyökereit, hazáját. Azt mondta, hogy ő a Romániában kapott oktatás produktuma volt. Milyen volt a hangja? Lehet mondani, hogy könnyű, hajlékony, finom, pontos vagy gyönyörű, de talán a legegyszerűbb azt mondani, hogy emberi volt, és egy opera énekesnél talán ez a legnagyobb dicséret. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a hangmérnök Fagyas Tóth Krisztina nevében is, Németh Attilát hallották, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsor vezetőjét. Műsorunkat vasárnap 18 óra 30 perces kezdettel megismételjük, illetve a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják, na viszont hallásra.
1: Műsorajánló. Október 1-e a Zene Világnapja. Muzsikáló délután, játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Doknányi Ernő Zenei Központból, október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Prológ. Nem csak opera rajongóknak.

Pikuel, karmestere pedig Hervé Niké volt. Erről az ószövetségi témájú, sőt, ószövetségi szövegezésű oratóriumról szólván az elkövetkező percekben szót ejthetek majd sok egyéb mellett hóbortokról és bogarakról, egy hajós kapitányról és az ő füléről, az angol száz zenetudomány pár éve elhunyt kiválóságáról és fenegyerekéről, az operaüzem nehézségeiről és a harcias közhangulatról, valamint a zeneszerzői kölcsönzésekről és egy köztéri szoborról. És az ismertetést kezdjük is ezzel, vagyis azon emlékművel, amelyet Händel előtt tisztelegve egyszer s mind az ő vonásait megmintázva állítottak a Vauxhall Gardens nevű londoni parkban 1738 tavaszán. Ez a tisztelgő gesztus ugyanis okvetlenül jól érzékelteti azt, hogy választott hazája mély nagy becsben tartotta a komponistát, aki ekkor már bő évtizede nem csak lakosa, de állampolgára is volt Nagy-Britanniának. A zenepavilonnak is helyet adó parkban felállított szobor Apollón alakjában örökítette meg a mestert, az avatásra pedig a legkülönbözőbb ünnepi versezetek láttak napvilágot a londoni sajtóban. Például a következő. Hírszárnyán terjed dallamos neved, magasban, hol géniuszod lehet. Nem hiába formált remekre téged, de nem csak Isten, hanem a művészet. Ekkora embernek igaz, hogy él még, látni segíte mű a jobbik részét. Ahogy e sorokban is állt, Händel élt még ekkor, és ha már a versezet ezt a fordulatot használta, azért nem csak a jobbik részből jutott ki neki ez időtájt. Mert hát a felmagasztaltatással párhuzamosan bizony meg kellett tapasztalnia a számára olyannyira fontos londoni operaélet újabb hanyatlását, sőt, megfeneklését. Az őt művészi és üzleti szempontból egyaránt élénken foglalkoztató terepen Händelnek számos nagy siker, fájdalmas kudarc és számottevő pénzügyi veszteség is kijutott az évek során. Volt, hogy az oktalan konkurenciaharc vált végzetessé. Máskor a közönség álhatatlansága, vagy épp a magas kiadások vitték lejtőre az operaüzletet az angol fővárosban. Így történt, hogy 1738 nyarán a szervezők, mást nem tehetvén, kereken feladták a következő évadra vonatkozó terveiket, amelyeknek remélt megvalósításához nem sikerült sem elegendő előfizetőt, sem pedig kellő számú megfizethető énekest megnyerniük. Händel számára ez ugyan igen rossz hír lehetett, ám ő ekkorra már rálelt az alkalmas, sőt, az egyenértékű alternatívára, vagyis az olasz operák helyett az angol nyelvű oratóriumokra. Több más előny mellett ezeket a műveket jobban érthette a közönség, és az előadásuk nem igényelt teljes értékű színpadi produkciót. Késlekedés nélkül megalkotta tehát az 1739. januárjára szánt Saul című oratóriumát, amelynek szövegírója a köztiszteletben álló Charles Jennens a következőképpen jellemezte Händel munkamódszerét és előzetes elképzeléseit. Mr. Händel bogarasabb, mint valaha. A szobájában tegnap nagyon furcsa hangszert találtam, amit ő Carillon néven emleget, s kinézetében és hangjában olyan, mint egy sor kalapács, ami üllőket üt meg. Händel ezzel a küklopszi hangszerrel tervezi megőrjíteni szegény Sault. A másik bogara egy 500 fontos orgona, hiszen sok a felesleges pénze. A harmadik bogara a Halleluja, amit az oratórium végére eszelt ki. Csak hogy bármilyen nagyszabású is ez a Halleluja, teljesen értelmetlenül következik, hiszen semmiféle kapcsolatban nem áll azzal, ami megelőzi. A Carillonnak, a harangjátéknak tényleg jutott szerep a Saulban, és a Halleluja is bekerült a műbe. Igaz, Händel utoljára mégsem a mű végére, hanem az oratórium első részébe helyezte azt. Mielőtt immár elérnék a Saul szomszédságában keletkezett és ma este felhangzó alkotáshoz, hallgassuk meg ezt a másik Händeli Hallelujját,
amelyet most a The Sixteen nevű historikus formáció szól.

Händel még ugyancsak 1738-ban, az év októberében közvetlenül a Saul nyomában egy másik oratóriumot is megkomponált a következő esztendőre, nagy valószínűséggel ez esetben is Charles Jennens szövegezői, illetve szövegválogatói közreműködésével. Mert hogy az Izrael Egyiptomban szavai valósággal az Ótestamentumból, Mózes második könyvéből, az Exóduszból, valamint a Zsoltárok könyvéből vétettek. S akár csak majdan 2-2,5 évvel később a Messiásban, úgy ebben az oratóriumban sincsenek nevesített szereplők. Ami pedig a zenét illeti, ezen a téren Händel következetesen alkalmazta bevált gyakorlatát, amely igen jelentős részben a saját és más komponisták műveiből vett kölcsönzésekből, át- és feldolgozásokból állt. Így újra hasznosította maga alig 2 évvel korábbi Karolina királyné halálára szerzett gyászénekét, amely az oratóriumban immár a bibliai Józsefet síratta el. Ugyancsak új életre segítette ekképpen Alessandro Stradella egyik szerenátájának melódiáját, és mások mellett 2 olyan elhunyt itáliai kollégától is kölcsönzött, akikről máskülönben jó eséllyel sohasem esne szó itt a prológban. Francesco Uriótól és Dionigi Erbától. Ilyes formán a maga korában megbecsült milánói kismester Erba magnifikátjához vezethető vissza például az Izrael Egyiptomban ama szakasza is, amely a Vörös-tenger emlékezetes kettéválasztását énekli meg. Következzen most ez a kórustétel az Ervénike által vezényelt előadásból.

Szemben az elsőre egyértelmű sikert arató Saulla, az Izrael Egyiptomban bizony inkább csak lagymatag fogadtatásra lelt az 1739. április 4-i ősbemutatón, a londoni King's Theatre-ben. Talán a kórusszámok sora jelentett túlságosan tömény élményt. Minden esetre a pár nappal későbbi, második és kényszerűen utolsónak szánt megszólaltatásra jelentős változtatásokat eszközöltek Handelék. Az így rövidítve és áriákkal, méghozzá olasz nyelvű áriákkal vegyítve előadott oratórium még mindig nem aratott éppenséggel kirobbanó sikert. Ám ekkor a sajtó a nemzeti kincsként tisztelt Handel segítségére sietett. A Daily Post nevű orgánumban ugyanis megjelent egy mindössze névbetűkkel aláírt, levélformájú lelkes beszámoló, amelyben többek között ez állt e második előadás kapcsán. Aggódni kezdtem, hogy ekkora lángész így kiváló művét semmibe veszik, mert noha a közönség udvariasnak és figyelmesnek bizonyult, attól tartok, nem elég nagynak ahhoz, hogy további próbálkozásra bátorítsa a szerzőt. Mivel tehát rendkívüli módon elszomorítana, ha nem hallhatnám még egyszer a darabot, és a hallgatóságban úgy találtam, sokan osztották ezt az érzést, arra kell kérnem önt, mármint a Daily Post szerkesztőjét, adja át nem csak az én óhajomat, hanem számos másokét is, hogy Handel újra előadja a művet valamikor a jövő héten. És valóban, még ugyancsak 1739. áprilisában sor került a harmadik megszólaltatásra. A közönség soraiban, azaz, hogy a díszpáholyban, a velszi herceggel, az utóbb soha tróra nem kerülő Frigyessel és Hitvesével. Ezt az alkalmat még nyomatékosabb dicséret követte az imént említett sajtótermékben, külön hangsúlyozva a zene és a szöveg nagy figyelmet érdemlő együttes jelentését és hatását. Többek között így fogalmazva. Az a fenséges áldozati cselekmény, amelyet ez az előadás magában hordoz a megfelelően ráhangolt szív és fül számára, magát a poklot is megszentelné. De ugyanebben a megint csak monogrammal jelzett és levélként megfogalmazott beszámolóban akad egy elsőre nem egy könnyen érthető kitétel is, amely azonban érdemben hozzájárult az Izrael Egyiptomban egykorú fogadtatásához és majdani tiszteletéhez, hatástörténetéhez. A következőképpen hangzik ez a részlet. Ha így ízlés egyetemesen uralkodnék a nép körében, akkor az a nép bármely hasonló alkalommal, ha valaha ilyen alkalom adódna számára, ugyanazt a szabadulást remélhetné, amelyet ezek a dicséretek ünnepelnek. És akkor a protestáns, szabad, erényes, egyesült keresztény Angliának aligha kellene tartania attól, hogy az ellene feltámadó szolgalelkű, bigott, egyesült, keresztény ellenes pápistaság teljes ereje rátámad, ha valaha ilyen helyzet állna elő. Nos, a magyarázat a következő. 1739 tavaszán már nagyban formálódott az a harcias, sőt háborús közhangulat, amely a spanyolok elleni hadbalépést követelte. Leginkább egészen távoli, tengeri összeütközések és gyarmati surlódások miatt. A határozott fellépés követelésében találkozott egymással az ellenzék, a kereskedői réteg és a népszerűségre törekvő velszi herceg is. A spanyolok elleni indulat gerjesztésében pedig főszerep jutott egy évekkel korábbi 1731-es incidens felemlegetésének, amikor is bizonyos Jenkins nevű hajóskapitánynak a karibi térségben, vagy ahogy akkoriban nevezték a Nyugat-Indiákon, egy spanyol parancsnok levágatta a bal fülét. Ez a csúnyaság a nemzeti büszkeségen esett súlyos sérelemmé vált, és olyannyira elhíresült, hogy az 1739 őszén valóban kitört háborút gyakorta máig a War of Jenkins Ear néven emlegetik. Azzal együtt is, hogy erős kétségeink lehetnek e történettel kapcsolatban, mert ha jobban megkapirgáljuk, valójában még a kapitány keresztneve is kérdéses. Az Izrael Egyiptomban pozitív fogadtatásához minden esetre ez a közhangulat is nagyban hozzájárult. Összefüggésben azzal a fejleménnyel, hogy a britek a bibliai választott népben,
Handel oratóriumban és egyebütt, immár hajlamosak voltak büszkén önmagukra ráismerni. És most következzen az Izrael Egyiptomban harmadik részéből az a kettős, amelynek szövege Károli Gáspár fordításában ezzel az ószövetségi sorral indul. Az Úr vitéz hadakozó, Úr az ő neve. Andreas Wolf és Alexandre Baldo énekel.

Az imént úgy hivatkoztam e basszus duetre, hogy az oratórium harmadik részéből való. Ám ezt a harmadik részt akár másodiknak is nevezhetjük. Mert hogy Händel és az előadói hagyomány viszonylag hamar elhagyta az Izrael Egyiptomban előadásaiból a Józsefet elsirató teljes első részt, vagyis azt, amelynek zenei anyaga pár évvel korábban a királyné búcsúztatásául szolgált. Ilyes formán a ma este műsorunkon szereplő megszólaltatás is a második résszel indul, amelynek cselekménye, azaz, hogy tárgya a következő. Új fáraó lépett Egyiptom trónjára, aki megvetően és ellenségesen viszonyul a zsidókhoz. Isten Mózest választja ki, hogy kivezesse népét a rabszolgaságból. Egyiptomot csapások sorozata sújtja, a folyók vérré változnak, békák lepik el az országot, tetvek másznak emberre és állatra, vadállatok pusztítanak mindenütt, az egyiptomi jószág megbetegszik és elhullik, fekélyek és hólyagok jelennek meg az emberek és az állatok bőrén, jégesők pusztítják az országot, sáskák jelennek meg és megsemmisítik a termést, kézzel fogható sötétség ereszkedik alá, végül pedig az egyiptomiak minden elsőszülött fia meghal. E részből most hallgassuk meg a békákat, dögvészt, fekélyeket és hólyagokat elősoroló szakaszt. Részben éppenséggel azért, hogy mérlegre tegyük a 2022-ben elhunyt amerikai zenetudós, a mindenkor meggondolkodtató és sokszor meghökkentő nézeteket hangoztató Richard Taraskin idevágó, első hallásra igencsak frappírozó állítását, mely szerint ez a sok csodálatos és zeneileg korszakalkotó jelentőségű illusztráció tulajdonképpen jó részt nem több és nem kevesebb, mint tréfa. Valamint függetlenül attól, hogy magasztos vagy hátborzongató a téma, a járványok ábrázolása Händelnél mindig szórakoztató. Lina Sutor Wernich énekel.

0: A fáraó beleegyezik abba, hogy elbocsássa a zsidókat. Később azonban meggondolja magát, és üldözőbe veszi őket. A Vörös-tenger csodás módon ketté válik, hogy Mózes és népe biztonságban átkelhessen rajta. Amikor azonban az őket üldöző egyiptomiak megpróbálnak a nyomukba eredni, a víz elborítja őket, és megfulladnak. Az oratórium második felében, vagyis az eredetileg harmadik résznek jelölt szakaszban, amely összefoglalóan a Mózes éneke címet viseli, a zsidók a megszabadulásukat ünneplik. Vagyis e részben örömteli kórusok valóságos sorozata hangzik el. A mű végén pedig egy szoprán szóló és a kórus mi mást is hirdethetne, mint azt, hogy az Úr uralkodik mindörökké. Kérem, amennyiben szép estére vágynak, és van szabad 70 percük, úgy feltétlenül hallgassák meg Händel oratóriuma, az Izrael Egyiptomban Ervé Niké által vezényelt új lemez felvételét. És persze tartsanak majd velünk a jövő kedden is, amikor Benjamin Britten a Csavar fordul egyet című operájának tavaly szeptemberi római előadását fogjuk közvetíteni, Ian Bostridge-el a férfi főszerepben. Munkatársaink, a szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Pap Sándor nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és búcsúzik önöktől a műsorvezető, László Ferenc. Ez alkalommal sem megfeledkezve annak említéséről, hogy műsorunkat a mediaclick.hu oldalán akár újra meg is hallgathatják. A viszonthallásra!
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: November 4-től lesznek nyilvánosak az ügynökakták. Megújul a Szántódi és a Tihanyi Komp kikötő. Holnap is kellemes, napos idő várható. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Deme Tímea, a mikrofonnál Szlotta Judit. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Először a 6-os kartonok, B-naplók és mágnes szalagok adatára kerül fel a nyitottakták.hu oldalra. Majd jövő februárig a beszervezési dossziék is nyilvánossá válnak. A Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürt Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek, mások mellett az akkori legfőbb ügyésznek és helyettesének is, de nem indult eljárás az ügyben. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor idézem, a megfélemlítésükre törekvő jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be csütörtöki ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvény módosítását. Kósa Lajos pedig akkori Fidesz frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. A vizsgálóbizottság azt akarja kideríteni, hogyan születtek a döntések, ki tudott róluk, és kit terhel politikai felelősség. Megújulnak a balatoni kombkikötők. A Balatoni Hajózási ZRT 6 milliárd forintos beruházással modernizálja a mólókat, emellett új utasvárók, pénztárak, kerékpártárolók, vizes blokkok és szolgáltató egységek épülnek. A beruházás jövő év végi befejezéséig a kompok menetrend szerint közlekednek. Október 16-án lesz 100 éve, hogy bemutatták Kodály Zoltán Ári János című daljátékát. A centenárium alkalmából a Magyar Állami Operaház Béres Attila rendezésében október 17-e és 25-e között ismét színpadra állítja a darabot. A Sándor Csaba és Balga Gabriella főszereplésével készülő produkciót Halász Péter vezényli, a prózai szerepekben Csonka András és Rusznák András is közreműködik. Közép-Kelet-Európából elsőként a fővárosi állat- és növénykert nyerte el a világ legnagyobb állatjóléti tanúsítója, az American Humane Society rangos nemzetközi minősítését, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A budapesti intézmény ezzel a világ állatkertjeinek élvonalába került, és mostantól 5 éven át viselheti a kiemelkedő szakmai elismerést jelentő védjegyet. A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban köd képződhet. Megélénkül Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka általában 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
4: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerkesztő kollégám Katona Márta nevében is, a mikrofonnál Bolla Milán. Ahogy a hírek előtt a prológban László Ferenc kollégám már felvezette, ma este Georg Friedrich Händel Izrael Egyiptomban című két részes oratóriumát hallhatják. Szólót énekel Miriam Leblanc, szoprán, Lucy Edel, mezzoszoprán, Lena Zutorvernich, alt, Andreas Wolf, bassbariton, és Alexandre Baldo, bassbariton. Közreműködik a Le Concert Spirituel vezényel Örvényiké. A felvétel 2023-ban készült.

0: Georg Friedrich Händel Izrael Egyiptomban című kétrészes oratóriumát hallottuk. Szólót énekelt Miriam LeBlanc, szoprán, Lucy Edel, mezzoszoprán, Lena Zutorvernich, alt, Andreas Wolf, bassbariton és Alexander Waldo, bassbariton. Közreműködött a Le Concert Spirituel vezényelt Örvényiké. A felvétel 2023-ban készült, a szerkesztő Katona Márta volt.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
0: Kedves hallgatóink, most folytatjuk Ránki Dezső 75 című hétrészes sorozatunkat. A negyedik részt hallják. Ránki Dezső, Glukon Edith és Ránki Fülöp zongora estje szól felvételről, melyet a Fesztivál Színházban rendeztek 2014. október 10-én. Először hallgassuk Dukai Barnabás művét, Oroszlános kút a növekvő holdnál, a Vörös hangköltemény két zongorára. Előadja Ránki Dezső és Glukon Edith.

Elhangzott Dukai Barnabás, Oroszlános kút a növekvő holdnál, a Vörös hangköltemény két zongorára. Ránki Dezső és Klukon Edit előadásában most következik Johann Sebastian Bach korálja Kurtág György feldolgozásában két zongorás átiratban.

Johann Sebastian Bach koráljait hallottuk Kurták György feldolgozásában, két zongorás átiratban. Előadta Ránki Dezső és Klukon Edit. Most hallgassuk Dukai Barnabás művét, a Hegyfáj, két részes kánon motetta három zongorára. Előadja Ránki Dezső, Klukon Edit és Ránki Fülöp.

Elhangzott Dukai Barnabás, a Hegyfáj, két részes kánonmotetta három zongorára. Előadta Ránki Dezső, Glukon Edit és Ránki Fülöp. Tolmácsolásukban hallgassuk most Johann Sebastian Bach, Dukai Barnabás, a Teljesen tiszta hajnal szegénység című művét, magány áttetszőségben, korál előjáték és öt kánon három zongorára.

Elhangzott Johann Sebastian Bach, Dukai Barnabás, a teljesen tiszta hajnal szegénység, magány áttetszőségben, korál előjáték és öt kánon három zongorára. Előadta Ránki Dezső, Klukon Edit és Ránki Fülöp. Most hallgassuk Dukai Barnabás művét, napfényből, vízből és kövekből, hangköltemény két zongorára. Előadja Ránki Dezső és Klukon Edit.

Elhangzott Dukai Barnabás, Napfényből, Vízből és Kövekből, hangköltemény két zongorára. Előadta Ránki Dezső és Klukon Edit. Tolmácsolásukban következik Erik Satie műve Dukai Barnabás feldolgozásában. A názáreti második darabja, hangszeres responzórium két zongorára.

Elhangzott Erik Satie, Dukai Barnabás, a Názáreti második darabja, hangszeres responzórium két zongorára. Ránki Dezső és Krukon Edith zongorázott. Előadásukban következik Johann Sebastian Bach, Kurták György, Aus tiefer Not schrei, ich zu dir, négykezes átirat, jegyzékszáma 687.

Johann Sebastian Bach 687-es jegyzékszámú műve szólt Aus Tifernot Schrei ich zu dir, Kurták György négykezes átiratában. Előadta Ránki Dezső és Klokon Edit. Összeállításunk végén hallgassuk Dukai Barnabás művét, a Kútnál, Áradó vizek idején, három parafrázis egy hangkölteményre, egy és két zongorára. A tételek, Találkozás egy asszonnyal, az ős homály követése, Egyedül az éjszakában. Előadja Ránki Dezső és Klukon Edit.

0: Elhangzott Dukai Barnabás a Kútnál, áradó vizek idején. Három parafrázis egy hangkölteményre, egy és két zongorára. A tételek Találkozás egy asszonnyal, az ő somály követése, Egyedül az éjszakában. Előadta Ránki Dezső és Krukon Edit. Kedves hallgatóink, Ránki Dezső, Krukon Edit és Ránki Fülöp zongora estjét hallották felvételről, melyet a Fesztivál Színházban rendeztek 2014. október 10-én. A felvételt László Zoltán hangmérnök és Alpár Tibor zenei rendező készítette. A 75 éves Ránki Dezsőt köszöntő hétrészes sorozatunk negyedik részét hallották, a sorozat szerkesztő Weisz Gábor. Műsorunk végén szerkesztő kollégám Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. A pihenni térőknek jó éjszakát, a még fent maradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjéből.
2: Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket. A mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Ezúttal Pierre Boulez három felvétele szól. Elsőként egy Ligeti György kompozíció, majd az angol Harrison Bertrist alkotása. Adásunkat Olivier Messiaen darabja zárja. Mindhárom mű a 60-as évek közepén készült. A Kalandok és az Új Kalandok című zenei, fonetikai, drámai darabok annyiban egy új műfajt jelentenek, hogy teljesen egybeolvad bennük, és közös kompozíciós struktúrát alkot a szöveg, a zene, valamint a képzeletbeli színpadi történés. Olvashatjuk Ligeti György Új Kalandok című művéről, ha néhány éve megjelent válogatott írásokat lapozgatjuk. A megkezdett idézet így folytatódik. Itt nincs olyan értelmes és jelentést hordozó szöveg, amelyet aztán megzenésítettem volna. Ezzel szemben egy olyan zenei, fonetikai szövegről van szó, amely nem kötődik egy bizonyos emberi nyelvhez, és nem is valamely nyelv transformációjával és elidegenítésével jött létre. Pierre Boulez az 1965-ben készült Új Kalandokat 1981-ben a párizsi Irkánban rögzítette együttesével az Ensemble Intercontemporain-nel. Az emberi hangok gazdái Jane Manning angol, Mary Thomas Velsi és William Pearson amerikai művészek.

Ya,

Chi? Chi?

Ich bin

Ligeti György Új kalandok című 1965-ben írt művét hallották. Összeállításunkban Pierre Boulez vezényel. Ugyanebben az évben Angliában készült el az akkor 31 éves komponista Harrison Burt Listed Tragédia című műve, mely kamara együttest foglalkoztat. Az összes hangszer csak ritkán szól egyszerre, a mintegy 20 perces darabot inkább a különböző hangszercsoportok közti párbeszéd, illetve hirtelen váltása jellemzi. Ismét az ensemble intercontemporain játszik.

Tragédia címmel az angol Harrison Birtwist darabját hallották, az Ensemble Intercontemporain játszott. Az Ars Nova adásában ezúttal Pierre Boulez vezényel. A karmester zeneszerző pályáján különleges helyet foglaltak el Olivier Messiaen kompozíciói. Mindegyik kamara, illetve zenekari művét vezényelte hangversenyen, illetve sokból lemezfelvételt is készített. Az 1964-es Et Expecto Resurrectionem Moruorum című zenekari alkotást a Clevelandi Szimfonikus Zenekarral 1993. márciusában rögzítette. A kompozíciót Georges Pompidou francia miniszterelnök rendelte meg a két világháború áldozatainak emlékére, ezért is lett a cím, és várom a holtak föltámadását. Hangszerelése egészen szokatlan, hiszen a nagy apparátusból, a 34 fúvós és 6 ütős mellől teljességgel hiányoznak a vonósok. A komponálás folyamán a szerző, Messiaen mindvégig hatalmas terekre gondolt, mint a darab megszólaltatási helyszínei. Így katedrálisokra, vagy akár a hegyek közé gondolt a darabját, annál is inkább, mert Messiaen ebben a művében is megjeleníti a madarak hangjait. 5 tételének mindegyike bibliai idézeteken alapul. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Krisztus feltámadta halottak közül. Eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának hangját. Feltámasztatik dicsőségben, és hallám mintegy nas sokaság szavát.

0: és várom a holtak föltámadását. Olivier Messiaen művét hallották. Az 1964-es keltezésű alkotás a Clevelandi Szimfonikus Zenekar 1993 tavaszán készült lemezéről szólt. Az Ars Nova, melyben ezúttal Pierre Boulez vezényelt, véget ért. Holnap egy 1999-es koncertfelvételről magyar szerzők fúvós kompozíciói szólnak. Ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. A Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm az Éjszakai Jazz Club hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Lemezbemutatóval készültünk, Borbély Mihály, Visszanéztem félutamból, című albuma a zenehallgatás tárgya. Minden fontos információ kiderül az albumról Borbély Mihály és szerkesztőnk beszélgetéséből.
3: Megjelent Borbély Mihály első szóló albuma, Visszanéztem félutamból címmel. Amikor néhány hónappal ezelőtt nem tőled, mástól hallottam, hogy készül szóló albumra, akkor már felkeltette az érdeklődésemet ez a tény, hogy vajon a fúvós hangszerekkel, amin játszol, mit fogsz létrehozni, és amikor megkaptam az albumot és meghallgattam, akkor úgy éreztem, hogy egy nagyon személyes hangú és egy olyan album jött létre, ami mással nem összehasonlítható tulajdonképpen, hiszen nem hiszem, hogy van még egy olyan fúvós művész, aki egy albumon szólóban 11 hangszeren játszik. És aztán elolvastam a műsorfüzetet, és ott is egyértelművé vált, hogy ez a legszemélyesebb dolgaidat és életérzéseidet vitted bele ebbe az albumba. Légy szíves, beszélj erről, hogy hogyan jött létre.
4: Jó pár éve foglalkoztatott a gondolat, hogy egy szólóalbumot feljátszak, és nem jellemző, nem sok olyan lemez van a jazz katalógusokban, ahol fúvós művészek egy szál maguk játszanak, még akár úgy is, hogyha rájátszás is van, mert ezen az albumon is az anyag nagy része szóló, valóban egy-egy hangszeren játszom, és jó pár olyan track is van, ahol rájátszásokkal több szólamú muzsikát hoztam létre. Semmit nem írtam le, gyakorlásaim során igyekeztem annyira rugalmassá tenni az agytekervényeimet, hogyha valamit játszok, valamilyen ötletet, ami eszembe jut, el tudok játszani, akkor azt tudjam tovább szőni, úgy, mint egy zeneszerző. Tehát valóban pillanatnyi valós időbe történő komponálásnak vettem az improvizációt. Valóban ez, hogy személyes és hogy nagyon egyéni lett ez a lemez, ez annak is köszönhető, hogy az a sok minden, amit immár ugye lassan 70 éves vagyok, az 5 évtizedes pálya alatt bennem összegyűlt, azt itt mertem a legbátrabban kifejteni, és azt mondtam, hogy most mindent én dönthetek el, és ilyen értelemben a stilisztikailag is a legszélsőségesebb,

0: hangszerhozást próbált, hogy melyik hangszer hogy szólhat a legjobban, és akkor visszahallgattuk. Volt egyébként próbafelvétel is a lemezfelvétel előtt egy hónappal, és nagyon hálás vagyok neki is, mert igazi alkotótárs volt, és azt érzem, hogy minden hangszer nagyon intimen úgy tud szólni, hogyha valaki jó felszerelésen vagy fülhallgatón hallgatja, az érzi azt a közvetlenséget, és ebben benne vannak a szeplők is, de ez a jó, tehát nem takargatjuk el, amikor kicsit szörcsög a nád, vagy kicsit sistereg a furúja, mert én ezeket a sajátos hangot, én nagyon fontosnak tartom a hangzásképbe, tehát azt a mondjuk klarinét hangot, amit én ezeken a felvételeken fújok, az más, mint amikor mondjuk csak klasszikus vagy kortárs zenét játszom. Ebben benne van a népzenének és a jazznek a színárnyalatai. Ez ugyanúgy érvényes a népi hangszerekre is, hogy amikor kezembe vettem például a fujarát, ami egy szlovák pásztor hangszer, de mivel ezekben a szituációkban én majdnem, hogy azt mondom, hogy jazz hangszerként használom, és másfajta megszólaltatásokat is használok rajta, mint az autentikus szlovák pásztorok, akkor szerettem volna, hogy ez nagyon jól hallatszik. Az a kicsit sistergős felhangja, de nagyon szép mélyei vannak, ahogy beledünnyögök, akkor jönnek ilyen hangzatok, multifóniák. Szeretnék én visszahallani, és mindig megtaláltuk a módját, hogy adekvát legyen. Úgy érzem, hogy sikerült azt a részét megfogalmazni, nagyon személyes lett valóban a lemez, tehát nem is csak a zenei értékét tartom fontosnak, hanem egy olyan portré, ami egy kicsit megmutatja, hogy én milyen vagyok.
1: Igen, hát és ezért is nem véletlen, hogy nagyon sok népzenei ihletettségű improvizáció is van benne, ahogy említetted az előbb, hiszen hallhattunk gyimesi hangulatot, vagy a címadó Visszanéztem félutamból, amit ugye ezt a népdalt Bartók is feldolgozott.
0: Talán még ehhez annyit, hogy nagyon sok saját ötlet és saját zenei gondolat indította el az improvizációkat. Néhány esetben ez másképp van, ugye már az említett népdal is, amihez egy kép is tárult elém, amikor Bartóknak ezt a népdalt elénekelte az utolsó koncertjének a közönsége, amikor távozott a színpadról. Gyönyörű, felemelő pillanat lehetett. De például Dave Liebman, aki a szoprán szaxofonozásért azt hiszem a legtöbbet tette a 20. században, mert szinte főhangszereként voltak évek, amikor csak azon játszott. Neki is van egyébként egy szólóalbuma, az indító motivumát is dolgoztam, ez egy inspiráló darab volt számomra, amikor a szoprán szaxofonnal nagyon elkezdtem foglalkozni, vagy például Steve Reich repetitív technikája ihletett egy klarinét darabot, egy több szólamú klarinét darabot, és ott is az volt, hogy megvolt a fejemben, hogy milyen az ő gondolkodása, a zeneszerzői gondolkodása, és ahonnan ezeket hozta a távol-keleti kultúrákból, ezeket a repetitív ritmikai elemekre épülő szerzeményeket. Ezt én a magam arcára és fazonjára igazítom, olyan értelemben, hogy egy 7-8-ados ritmus, ami egyébként a magyar népzenében is gyakori, de hát a Kárpát-medence keleti oldalán és a Balkánon egy nagyon népszerű ritmusfajta. Ebbe tettem is egy olyan hangsorra, ami sokkal inkább idézi Európát és a keletet, mint mondjuk New Yorkot. Tehát ilyen motivumok voltak, és egy nagyon jó pár esetben pedig egyszerűen csak az volt, hogy ha felveszem a hangszert, akkor mit tudok vele kezdeni abban az adott pillanatban.
1: Amit említettél, az két számot, annak a címét azért hadd mondjam el, a Dave Liebman számnak a címe a Rövid távfutó magányossága, bár erről nekem a film is eszembe jött, a Hosszú távfutó magányossága.
0: Hát egyébként a Dave Liebman lemezének az a címe, tehát nem véletlen. A hosszú távfutó magányosság, és azt hiszem benne van az ő zenei filozófiája, ahogy ő azt az utat megtette művészileg, ami egy nagy felelősség, és mint egy hosszú távfutó magányosan végzi az edzéseket és a versenyeket, és én utalva erre, hogy hát én nem érzem magam olyan nagy formátumú művésznek, pláne ha csak a szoprán szaxofonról beszélünk, ezért, hogy az utalás ott legyen a címében a Liebman lemezre, a rövid távfutó magányossága.
1: A Steve Reich ihlette téma pedig ugye az Pomász Budapest Counterpoint, tehát itt egyértelműen a szűkebb értelemben vett hazádra asszociálsz, hiszen ugye pomázi vagy, és hát Budapestre nagyon sokat jársz.
0: Igen, igen, és ugye a Steve Reich darab, a New York Counterpoint ihlette ezt a darabot, ami klarinétokra épül, az a meghatározó hangszerelése, és én pedig igen, Pomász Budapest között töltöm életem nagy részét, és ez a darab is úgy született, amikor a stúdióba mentem, a fejem be volt, hogy ilyen legyen a darab, de akkor azt mondtam, jó, most beérek mindjárt, és akkor kezdjük ezzel, és kijöttöttem egy ritmust, egy dallamot, ami az egészet elindított. Tehát valóban a Pomász Budapest úton született meg egy 8-10 perces gondolkodással. A forgalom megengedte, hogy ezt ki tudjam találni.
1: Még egy számot szeretnék kiemelni, a döcögös-röcögös, hiszen itt az a különlegesség, hogy tilinkó és basszusklarinét, tehát tulajdonképpen a két véglet szólal meg.
0: Igen, a szójáték is arra utal, és azt hiszem, hogy az angol fordításban is egy nagyon jó analógiát találtak, de ez a döcögös-röcögös a ritmusára vonatkozik egyrészt, mert páratlan ritmusban, és egy kicsit aszimmetrikus, tehát ami a népzenében, meg egyébként a jó jazzben, a swingben is jellemző, hogy szinte leírhatatlan pontosan a kottája, mert annyira belső aszimmetriák uralják a ritmikáját. A röcögös meg arra vonatkozik, hogy a hangszínben, ugye basszis klarinétban is egy kicsit ezeket a reszelős hangokat is kerestem, és a tilinkó meg önmagában ilyen szelesen szóló hangszer, úgyhogy ez ilyen tréfás megnevezés volt, és azt hiszem, hogy nagyon ráillik a darabra.
2: Hallgassuk Borbé Mihály szavai után a Visszanéztem félutamból című albumot. Az elhangzó téma címek sorrendben: Invokáció, Köszönöm Uram, hogy megpróbáltál, A vér az erekben, Visszanéztem félutamból, tehát a címadó, Döcögős, röcögős, Misike, hova sietsz, Pomász Budapest, Counterpoint, A rövid távfutó magányossága, Dvojnice, Basszus klarinét fantázia, Gyimesi hangulat, Csendek kiáltások, Kontra és pont, Kavalos tánc, és rácsukom a szempillámat.

Thank you.

0: A mai éjszakai jazzklubban lemezbemutatóként hallhatták Borbé Mihály fúvós hangszeres Visszanéztem félutamból című szólóalbumát. Az elhangzott téma címek: Invokáció, Köszönöm Uram, hogy megpróbáltál, A vér az erekben, Visszanéztem félutamból, Döcögős, röcögős, Misike, hova sietsz, Pomász Budapest Counterpoint, A rövid távfutó magányossága, Dvojnice, Basszus klarinét fantázia, Gyimesi hangulat, Csendek kiáltások, Kontra és pont, Kavalos tánc, és Rácsukom a szempillámot. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket. Fellegi Lénártot hallották.
1: A 2026. január 13-ai műsor ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Budapesten tárgyalt az európai főügyész. Megújulnak a balatoni kombkikötők. Kellemes napos idő várható. Jönnek a részletek. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be csütörtöki ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró bizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvény módosítását. Kósa Lajos pedig akkori Fidesz frakcióvezetőnként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. A vizsgálóbizottság azt akarja kideríteni, hogyan születtek a döntések, ki tudott róluk és ki terhel politikai felelősség. Magyarország európai ügyészséghez csatlakozásáról egyeztetett az európai főügyész Budapesten. Laura Kodruca Kövesi az igazságügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyész helyettessel tárgyalt. A csatlakozás folyamata jelentős szakmai, intézményi és jogalkotási feladat lesz. Az ehhez szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. Egyetlen hét alatt 12 civil halt meg, és mintegy 200 megsebesült a Kijev elleni orosz légi csapásokban. Az ukrán főváros katonai közigazgatásának szóvivője közölte, hogy ezzel egy hónap alatt 31-re nőtt a halálos áldozatok, és 360-ra a sebesültek száma, köztük 16 gyerek. 100-nál több lakóépületbe csapódott be drón vagy rakéta, károk keletkeztek benzinkutakon, egészségügyi és oktatási intézményekben is. Idehaza megújulnak a balatoni kombkikötők. A Balatoni Hajózási ZRT 6 milliárd forintos beruházással modernizálja a mólókat, emellett új utasvárók, pénztárak, kerékpártárolók, vizes blokkok és szolgáltató egységek épülnek. A beruházás jövő évvégi befejezéséig a kompok menetrendszerint közlekednek. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől két hónapon át 80 helyszínen, 350, többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film és könyvbemutatók, valamint kiállítások is. Folytatódik a derült napos száraz idő, időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Csendes jó éjszakát kívánok Önöknek, Németh Attilát hallják, munkatársaim, ma is Katona Márta és Boda Eszter. A csendben klasszikus zenével szűjjük tele az időt, szép lassan méltósággal. A mai műsor a felfedezésről szól, ritkában játszott darabok, különleges felvételek és elfeledett szépségek várják Önöket. A zene ilyenkor éjszaka egy kicsit más arcát mutatja, talán érzékenyebbet, mélyebbet vagy igazabbat, ahogy a külvilág elcsitul, a dallamok közelebb kerülnek hozzánk, úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartanak. A Levendula Dombi csőcselék szvit szól ma elsőként, Georges Auric kompozíciója.

Orik zenéje hangzott el, a Levendola Dombi Csőcselék Suite, a BBC Filharmonikus zenekara játszott. Orik az első zongora leckét Montpellierben kapta, aztán felvették a Párizsi Konzervatoárba, és zeneszerzést tanult Vincent Dandytől is. Heinrich Wilhelm Ernst variációja következik.

változatokat hallottunk a Nyár utolsó rózsája című dallamra. Heinrich Wilhelm Ernst variációját Jürgen Beck játszotta. A mandolin egy pengetős, húros hangszer, amelynek teste olyan csepp alakú. Nagyon különleges hangja van, ezt mindjárt meg is hallhatják. Beethoven 2 szonátája következik.

Beethoven két szonátáját hallottuk Avi Avital és Chalev Adel előadásában. A csembaló mellett a mandolin hangja szólt, ez olasz eredetű hangszer, a 18. században terjedt el Európában. Alessandro Marcello d-moll oboa versenye következik, a szólista Maja Kojcs, a szlovén rádiózenekar Pavle Despai vezényli.

Alessandro Marcello D-moll oboa versenyét Maja Kojcs és a Szlovén Rádió zenekar előadásában hallottuk. Marcello eredetileg Rómában tanult jogot és jelentős kormányzati tisztviselő posztot kapott, de beleszeretett egy leányzóba, de százasodtak, de el kellett hagyniuk a városukat. Egy ismeretlen szerző három szefárdala szól.

Egy ismeretlen szerző három szefárda románca hangzott el Montserrat Figuera szólójával. A szefárd szó a spanyol-portugál eredetű zsidó közösségekre utal, akik a középkorban az ibériai félszigeten éltek. A finn Armas Jernefelds fittye következik, az ígéret földje.

az 1958-ig élt Armas Jernefelt az Ígéret földje című kompozícióját játszotta a finn rádió szimfonikus zenekara Ipo Mazneros vezényletével. Ez a drámaíró egyébként Sibelius sógora volt, tehát nem csak baráti, de rokoni szálak is összekötötték őket. Most egy Bach kantátát hallunk. Ich habe genug.

Ich habe genug. Bach 82. kantátáját hallottuk Raphael Höhn szólójával. Egy kantáta megalkotása nagyon sokat jelentett, ki kellett választani a szöveget, át kellett dolgozni, megzenésíteni, az előadást elő kellett készíteni, rengeteg munkát jelentett. Respighi szimfonikus költeményét halljuk, a Róma kútjait.

Ottorino Respighi, Róma kútjai szimfonikus költeményciklusa hangzott el a horvát rádiózenekar előadásában. A Vella Giulia kútja hajnalban, a Triton kút reggel, a Trevi kút délben, és a Fina Medici kútja alkonyatkor, ez a négy tétel címe. Most pedig Debussy fiatalkori G-dur trióját halljuk.

Claude Debussy G-dur trióját Ilja Gringolc, Nicolas Altstedt és Alexander Longquich előadásában hallottuk. Arthur Honegger így írt Debussyről, magam részéről úgy tekintem, mint a legnagyobb muzsikust és a legnemesebb művészek egyikét, akire Franciaország joggal lehet büszke. Kedves hallgatóink, 2 óra van.